0: Kezdődött, közölte saját adatai alapján az otthoncentrum. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, a városban több mint 1500 új lakás épül. Szeged mintegy 1200 lakással a második, Győr csaknem 800 lakással a harmadik helyen áll. Az árak Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, míg Szegeden 1,4, Sopronban és Székesfehérváron egy kicsivel alacsonyabb az átlagos négyzetméter ár. A 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd, írja a Piac és Profit. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzése vagy kezelése, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. A kezeletlen szuvasodások aránya továbbra is magas, miközben a fogászati technológiák sokat fejlődtek. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és a prevenciós szemlélet erősítése nélkül nem várható érdemi javulás. Trükkös csalók vadásznak az autósokra több népszerű külföldi nyaraló útvonalon, írja a Kressz Változás összefoglalója. A csalók egyik módszere, hogy autópályamentőnek adják ki magukat, majd a lerobbant autót egy velük együttműködő műhelybe viszik, ahol irreálisan magas javítási díjat kérnek. Előfordul az is, hogy defektet jeleznek a sofőrnek, majd a megállás után elterelik a figyelmét és ellopják az értékeit. Olaszországban pedig olyan esetről is beszámoltak, amikor a csalók azt állították, hogy a kiszemelt autós letörte a tükrüket, majd készpénzes kártérítést követeltek. A 4 napos munkahét csökkentheti a kiégést és javíthatja a dolgozók jólétét anélkül, hogy visszavetné a termelékenységet, állapította meg egy nagyszabású nemzetközi kutatás. 4 fő területet vizsgáltak, a kiégést, a munkahelyi elégedettséget, valamint a testi és lelki egészséget. Az eredmények szerint a rövidebb munkahét jelentősen javította a dolgozók jólétét anélkül, hogy rontotta volna a szervezetek teljesítményét. A kísérleti időszak lezárását követően a cégek mintegy 90%-a úgy döntött, hogy megtartja a 4 napos munkarendet. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché.

0: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Szép reggelt!

0: zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: I got a

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Egész nyáron építkezel. Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: reggel 3 óra van.
1: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, USB töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
1: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a

0: Fogyasztójárak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2,4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2,1%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csak nem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel.

0: Tedd dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29-361-776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: www.radiodabas.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
4: www.radiodabas.hu. Tegnap

0: Hajnali 4 óra van.
1: Javult Európa levegő minősége, atka miatt pusztulnak kagylók a Tiszatavon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Javult Európa levegő minősége. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari közlekedési rendszereknek köszönhetően, állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat a tavalyi európai levegőminőségről szóló éves értékelő jelentésében. Az elmúlt évtizedben a kénoxidok és a nitrogénoxidok kibocsátása évente körülbelül 3-5%-kal csökkent az Európai Unióban. A legjelentősebb csökkenést az iparban és a közúti közlekedésben érték el. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya, a másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupama Arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a csaknem 15 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabban romlik és darabok válhatnak le róla. További hibaként említik a nem megfelelően kialakított dilatációs és mozgási hézagokat, valamint a rozsdásodó szakszerűtlenül rögzített korlátokat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amuri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a vízfelszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. A mesterséges intelligencia használatának globális szabályozását szorgalmazza az ENSZ főtitkára. António Guterres egy tanácskozáson úgy fogalmazott, az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok, és a mesterséges intelligencia fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
2: Egy újabb óra a régió leghatározottabb.

0: Igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Dava.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
3: A tiger, don't lose no sleep. Don't need opinions.
0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
4: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
4: A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesítessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kivontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázsakciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázsakciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Unió statisztikai hivatali jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tóvízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvízéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntető intézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
3: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabasei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elkészült az NB3-as csoportok 2026-27-es idényének beosztása, így az is kiderült, hogy kik lesznek az FC Dabas, illetve a Monor ellenfelei a következő szezonban. A tájékoztató alapján kiderült, hogy biztos találkoznak majd a Békés Csaba 1912, a PKV, a CSC Sportért Kft-vel, továbbá ott van a listán az SMPK, a Gyulai Termár FC-je, a Hódmezővásárhely, a Budapest Honvéd második csapata, a Sándorfalvi SK, a Szeged 2011 Kft, a Szegedi Vasutas SE, a Szolnok, a TV, az Újpest 2 és a Vasas 2. Ebből a listából kiderült, hogy a Dunaharaszti nem része a délkeleti csoportnak, ismét vándorolnak méghozzá vissza nyugatra. Az ő ellenfeleik a Siófok, a Budaörs, a Budafok, a Dunaújváros, az Érd, az FTC 2, az Iváncsa, a Kaposvár, a Majos SE, az MTK, a Paks 2, a Pécsi Egyetemi AC, a PMFC, a Sárbogárd, a Szekszárd csapata. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar dal.

0: Egy valamin biztosan nem vitatkozunk. Mindannyian a magyar dalra szavazunk.
1: Összetartozás és harmónia.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: értünk egymással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgál. És ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaértek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendi utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolság. Tartva. Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő, délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar, az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat, északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Szép reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban foglalkozunk majd a mesterséges intelligencia szerepével. Aztán jön Moldován Ági, hozza az agrármeteorológiai információkat, és itt lesz Ceruczki Zsuzsi is, a Díszva iskolából. Hozza majd a kerti tippeket. Én Kis György Krisztián vagyok, kezdünk.
5: Caught my heart about 1-2 times, don't need

0: Gazdász, a rádiódabas agrármagazinja.
1: Ez továbbra is a Gazdász itt a 93.4-en. A mesterséges intelligencia szerepéről egyeztetett a Pest vármegyei éghajlatváltozási platform. A szakmai tanácskozáson azt vizsgálták, miként segíthetik a mesterséges intelligencián alapuló megoldások az önkormányzatokat és a helyi közösségeket a klímaváltozás okozta kihívások kezelésében, valamint a fenntarthatóbb településüzemeltetés megvalósításában játszott szerepét is vizsgálták. Az előadások során szó esett a klímasemlegességet támogató MI alapú eszközökről, a korszerű távvezérlési technológiákról, a levegőminőség mérésének új lehetőségeiről, illetve az okosvárosok és okosfalvak jövőjéről is. A Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület egy ideje dolgozik azon, hogy a térség önkormányzatainak segítséget nyújtson az okos technológiák bevezetésében. Rácz Judit, munkaszervezet vezetőt, Moldován Ági kérdezte a konferenciáról, illetve a helyi lehetőségekről.
2: Részt vettél a Pest vármegyei önkormányzat által szervezett klímakonferencia jellegű tanácskozáson. Milyen tapasztalatokkal jöttél haza?
3: Nagyon érdekes volt a konferencia, minket most hívtak először, ez elsősorban önkormányzatok számára szervezett tudásátadó rendezvény, amikkel mi azért szeretünk részt venni, mert ha mi magunk nem is tudjuk hasznosítani azt a tudást, amit ott megszereztünk, de tudjuk továbbadni, vagy összekapcsolni azokat, akiket ez érdekelhet. És ugye a Líderben lesz majd egy ilyen felhívás, hogy okos falu, intelligens település, és ott olyan megoldásokat kellene kidolgozni közösen a településekkel, amik egyrészt a klímaváltozás hatásait próbálják mérsékelni, másrészt egy élhetőbb települést tudnak létrehozni, és amit még mindig szeretek mondani, ez az, hogy az egyik cél az, hogy a Lídernek, meg a vidékfejlesztésnek is alapvetően az az egyik célja, hogy helyben az embereknek jobb legyen az életminősége. És ezzel sikerül ott tartani őket, ahol élnek, a vidéki térségekben. És ilyen szempontból figyeljük mi ezeket a tudásátadó eseményeket, konferenciákat, hogy mindig hozunk valami ötletet, amivel helyben lehet tartani az embereket, amitől jobb lesz ott élni, ahol élnek. És ehhez talán még támogatást is tudunk majd nyújtani.
2: Mennyire volt hasznos ez a konferencia? Egyáltalán mi volt itt az alapprobléma felvetés?
3: Mert tulajdonképpen ez egy sorozat, ami a klímaváltozás hatásaival foglalkozik, és ez az állomás a lehetőséget adott azoknak a konzorciumi partnereknek a bemutatására, vagy bemutatkozására, akik ebben a mesterséges intelligencia és edukáció területén dolgoznak együtt. A Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Corvinus Egyetem, mindenki ott volt, aki ezzel foglalkozik már ilyen szinten. És ugye a mesterséges intelligencia amúgy is egy felkapott téma, mert most már egyre többen használják minden napos munka során, de adott egy ilyen kitekintést, hogy egyébként mire használják most azok a tudósok a mesterséges

0: digitalizálásával, vagy akár a marketing stratégiákkal, amik szintén milyen automatikus folyamatok onnantól kezdve, vagy egy tartalmat az ember elkészít, de hát már abba is igénybe veszi ezeket a technológiai segítségeket, vagy az AI-t magát, és már nem is kell fényképet készíteni sem, hanem meglévő fényképekből dolgozik az AI, és ugye látjuk, most még különbséget tudunk tenni, bizonyos esetekben az AI alkotta hirdetések és az emberi hirdetések között, de ez a határ már nagyon vékony és nagyon gyorsan el fog mosódni, és hát ez egy olyan automatikus folyamat lesz, amihez már egyáltalán nem fog kelleni az ember, csak kiválasztja, hogy mi az a téma, amiben ő hirdetni akar. Jó is, meg nehéz is elképzelni, hogy nekünk erre nem lesz hatásunk, de talán az emberi kapcsolatok jobbak lesznek, mert több időnk lesz egymással beszélgetni. Nézzük innen erről az oldaláról, hogy ez egy pozitív élmény.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42.

0: Cím: Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Sok tanár hiányzik a rendszerből, kevés az orvos, ezért praktizálhat a dunavarsányi oltásokat be nem adó doktornő. Mindenhol lesz napsütés.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
3: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit. Július 12-én vasárnap reggel 7:30 Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július elején több mint 3100 pedagógiai munkakörre lehetett jelentkezni a közszolgálás portálon. A tanárkulcs szóra 1277, a pedagógus kifejezésre 1039, míg a tanító keresésre 735 álláshirdetés jelent meg a felületen. A meghirdetett állások száma jelentősen meghaladja a tavalyi év azonos időszakának adatait. Akkor mintegy 2560 pedagógiai pozíció szerepelt a portálon. A legtöbb lehetőséget ezúttal is a tankerületi központok kínálják, amelyekhez több mint 2600 álláshirdetés kapcsolódik. Az intézmények elsősorban szaktanárokat, tanítókat és gyógypedagógusokat keresnek, de több más, az iskolák működését segítő munkakörben is várják a jelentkezőket. Többek között takarítói, karbantartói és iskolatitkári állások is elérhetők, írja a HR portál. A Monori tankerületnek ezen a felületen július 10-én 175 futó állás hirdetése volt. Szinte minden településre keresnek pedagógust valamilyen szakon. Dabason a Gyóni Géza, a II. Rákóczi Ferenc, a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Táncsics Mihály Gimnázium és a Művészeti Iskola keres tanárokat. De hiányzik pedagógus Ócsáról, Örkényből, Hernádról, Nyáregyházáról és Csépharasztról is. Szívesen fogadta Délegyháza önkormányzata azt a gyermekorvost, akit korábban a kötelező oltások benemadásával vádoltak. Az ügyben született ítélet szerint a gyermekorvos praktizálhat, ugyanis nagyon kevés az orvos. Az ellátás biztonság érdekében mérlegelték a körülményeket, így a gyermekorvosi teendőket elláthatja, azonban oltásokat nem adhat be az említett doktornő, mondta Ribulanta a polgármester.
6: Ami a legfontosabb, amit elmondjuk, hogy olyan gyermekorvos hiány van, hogy csak itt tudjuk kezelni ezt a problémát. Lehet, hogy a doktornő vétkesen járt el, de a hosszú évek, évtizedek tapasztalata az, hogy egyébként a szakmájában pedig kiváló teljesítmény nyújt. Szinte biztos vagyok abban, hogy azok a páciensek, akik az ő körzetébe tartoznak, vagy az ő a kártyájuk nála van, az fogják követni, mert nagyon szeretik őt. És ahogy már mondtam, lehet, hogy vannak erkölcsi aggályok, sokaknak egyébként, nekem is, de nekem azt kell figyelembe venni, hogy az ellátás megold legyen, és miután a Magyarországi Bíróság azt mondta, hogy nincs akadálya annak, hogy ő praktizáljon, ezért nekem ezt nincs jogom felülbírálni, különösen úgy nincs jogom felülbírálni, hogy egyébként az oltásokkal kapcsolatos tevékenységtől el van zárva. Tehát így azt gondolom, ennek a méregfogát kihúzta a bíróság, és semmi akadálya nem lesz annak, hogy a közeljövőben gyermekorvosként dolgozzon nálunk Délegyházán.
3: Újra látogatható a Felsőpakonyi játszótér. A játszótéren végzett locsolórendszer kiépítési munkálatok befejeződtek, így már újra birtokba vehetik a gyerekek. A locsolórendszer hosszú távon hozzájárul a zöld felületek állapotának megőrzéséhez és a környezet rendezettebb fenntartásához. Elkezdődött a vecsési víztorony felújítása. Az objektum belső gépészetét és a szerkezeti hibáit javítják, majd átfestik. Korábban kérték a lakosság véleményét, milyen grafika díszítse a víztornyot, azonban ehelyett a fényfestés lehetőségét kérte megvizsgáltatni a lakosság. Szlahó Csaba polgármester lát lehetőséget ebben, így ugyanis lehet változtatni az objektum festését a település igénye szerint.
7: A víztorony belső gépészetét, belsejét fel fogják újítani, illetve nyilván az egész állagát, szerkezetét javítják, ahol csak lehet, és ennek megfelelően utána kívülről pedig át fogjuk festetni. Fehér szürke színre és címerrel fogjuk díszíteni, és megkezdjük a tárgyalásokat abban az irányban, hogy esetleg fényfestéssel lehessen díszíteni. Végül is ebben maradtunk. Ez lenne a legjobb megoldás, mert ez könnyen aktualizálható és igazítható egyrészt a városi ünnepekhez, másrészt a nagy nemzeti ünnepekhez is tematika.
3: Egyre több helyen jelennek meg a kaktuszok a természetben a Duna-Tisza közén, valamint a Mecsekben, Pilisben, Vértesben és a Villányi-hegységben. Jelenleg az országban már több mint 60 az ismert előfordulások száma, amelyek mintegy fele a Duna-Tisza közén található, ezért a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságnak kiemelt szerepe van a kaktuszinváziók megelőzésében és az ellenük való védekezésben. A kaktusz ugyanis nem őshonos növény, terjedése károkat okoz. Ha a kaktuszok a számukra optimális klimatikus és talajviszonyokkal rendelkező élőhelyeken terjedni kezdenek, veszélyeztetik az őshonos növény és állatvilágot, illetve a terület mezőgazdasági és rekreációs célú hasznosítását. A szakemberek létrehozták a Kaktuszok a természetben elnevezésű Facebook oldalt, hogy bárki jelezhesse, ha kaktuszkolóniát talál. Térségünkben Pest vármegye déli részén, Bács-Kiskun vármegye legészakibb területein főként a heverő medve talp szaporodott el. Az albertírsai rendőrőrst jelenlegi helyzetéről, működéséről és jövőbeli terveiről egyeztetett Jutasinék Lenkitti polgármester és Orosz Zoltán rendőr alezredes, az albertírsai rendőrőrs új parancsnoka. A találkozó során áttekintették az állomány feladatait, valamint az új őrsparancsnok elképzeléseit a rendőrőrs további működésével kapcsolatban. A megbeszélésen szó esett a közbiztonság erősítését szolgáló intézkedésekről, valamint arról is, milyen lehetőségek vannak a lakosság biztonságérzetének további növelésére. Az albertírsai rendőrőrs új vezetője, Orosz Zoltán rendőr alezredes korábban Abonyban is ellátott vezetői feladatokat, rendőri pályafutását pedig Cegléden kezdte. Az alezredes a Monori rendőrkapitányság állományából érkezett albertírsára, ahol mostantól ő irányítja az őrs munkáját. A találkozón az önkormányzat megerősítette, hogy a jövőben is szoros együttműködésre törekszik a hatósággal. A közös cél továbbra is az, hogy albertírsa biztonságos, nyugodt és élhető város maradjon az itt élők számára.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi és északnyugati szél. Napközben 26-31 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
8: Rádió Dabas az otthon hangja. Már is folytatódik tovább a hírek után a Gazdász. Megérkezett időközben Czerócki Zsuzsi és a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
8: Sok témánk van, amit már egy jó ideje viszünk magunkkal, úgyhogy megpróbáljuk most a mai adásban ezeket bepótolni. És hát amivel talán kezdjük, az mondjuk pont egy új téma, de pont a meleg idő, illetve az elmúlt hetek forrósága hozta fel témának, ez pedig a komposzt, mert ugye komposztálás, ugye rengeteget beszélgettünk erről, hogy ez miért hasznos és miért jó, hogyha ezt csináljuk otthon a akár a kiskertben, akár a nagykertben, de arról nem beszéltünk, hogy mondjuk milyen teendő, milyen feladat van vele, mert hát úgy gondolom, hogy ez a nagy meleg azért olyan jót nem tesz neki, tehát azért kell vele is foglalkoznunk.
9: Igen, ez az óriási meleg, ez senkinek nem tesz jót. A komposztot is megviseli, főleg abból a szempontból, hogy kiszárad, és hogyha teljesen megszárad, akkor ugye a bomlási folyamatok is megállnak, mert azok a gombák, baktériumok, bogarak már nem érzik magukat olyan komfortosan. Úgyhogy én néha komposztot is szoktam locsolni. Nem minden locsolás alkalmával, de rá szoktam locsolni, és ilyenkor látványosan elindul az ő összeesése. Tehát a hatalmas kupacból egyre kisebb lesz, minél többet öntözöm, mert most a nagy meleg még rá segít a komposztálódási folyamatra, de ehhez kell a víz, úgyhogy érdemes erre odafigyelni, hogy aki nem helyben komposztál, tehát nem az ágyásba forgatja vissza a meglévő komposztot, hanem egy kupacba, akkor ez is néha kapjon vizet, hiszen hogyha nem kap, akkor 2-3-szor annyi ideig tarthat a komposzt kupacunknak a komposztálódása, mint a normál esetben.
8: Na hát akkor érdemes erre is odafigyelni itt a nyári időszakban. És akkor hát olyan növényeket gyűjtöttünk össze már előzőleg, amik azért annyira nem hazánkban honosak, meg nem is mutatnak igazából minden kertben, de azért nagyon sokan foglalkoznak velük, vagy szeretnének velük foglalkozni. Ilyen például a citrom, és ugye kérdés, hogy a magról ültetett citrom, az nekünk fog-e majd termést hozni, és hogyha hoz, akkor mit kell nekünk tennünk?
9: Hát a magról ültetett citrom, az mindig ilyen családi érekje, mert ezt a nagymama, a nagypapa ültette, meg én ültettem abból a citromból, amit hoztam Szicíliából, tehát érzelem fűz hozzá, úgyhogy ezek a citromfák óriási becsben vannak minden családban, és rettentően várjuk, hogy teremjenek. De ez egy kicsit később fog bekövetkezni, mert be kellene őket fiatalkorba oltani, ahhoz egy termő citromfáról kell egy ágat átoltani rá, hogy azonnal termést hozzon, mondjuk még kicsinek. Hogyha várjuk már ezt 8-10 éve, hogy a saját kis magról ültetett citromunk termést hozzon, akkor már jók vagyunk, mert hogy el kell tenni egy ilyen 8-10 évnek, amíg ő magról is elkezd virágozni és citromot nevelni. Ez azért van, mert ugye a fának is van egy természetes életciklusa, tehát amíg ő nem elég erős ahhoz, hogy virágozzon és termést érleljen, addig normál esetben nem fog ez megtörténni, ezért szoktak egy idősebb fáról átoltani egy ágat, vagy a fajta azonosság miatt, mert ugye rengetegféle citrom van. A magról ültetett citrom kisebb citromokat fog teremni általában, mint amit a boltban mondjuk látunk, de ugyanolyan jól használható és megfelelő otthoni körülmények között, akár süteménybe, teába vagy bármi egyébbe, ízre ugyanaz, a mérete fog változni, vagy esetleg még a héj vastagságával lehet mondjuk problémánk, mert mondjuk egy vastagabb héjú citrom fog belőle kikelni, de 8-10 évet erre várni kell, és a következő probléma az szokott lenni, hogy a virágok nagyon nagy részét eldobálja, még ha virágzik is. Ez adott esetben normális, tehát mondjuk, hogy a fele virágból lesz csak mondjuk gyümölcskezdemény, mert ennyit nem virál a kis citromfa, főleg ha mi cserében neveljük őt, ugye nincs kiültetve, sokkal kisebb a gyökérrendszere, nem fog tudni annyi kis citromkezdeményt megtartani, tehát az normális, hogyha a felét eldobja, de hogyha ennél többet dobál el, akkor tápanyag hiányos. Megfelelő tápoldattal kell őt öntözni. Léteznek kifejezetten citrusfélék vagy mediterrán növények számára szánt tápoldatok. A folyékony tápoldatokkal minden héten legalább egyszer, de akár kétszer is lehet őket öntözni, mert amit cserébe tartunk, ugye sokkal nagyobb tápanyag igényű, mint egy kiültetett, tehát nem lehet a folyékony tápoldattal elrontani, túl sokat adni neki, és amikor már elkezdi nevelni a citromokat, ez normál esetben, mondjuk ilyen augusztus környéke, akkor meg még intenzívebben kell őt tápoldatozni, odafigyelni, hogy ne maradjon ki egyetlen alkalom se, hogyha folyékony tápoldatot használunk, mert ez nagyon gyorsan kiürül. A locsolással is ugye kilocsoljuk, másrészt pedig a növekvő citromkezdemények is rengeteg tápanyagot elvesznek a fától. Ő ilyenkor a citromokat megpróbálja megmenteni, úgyhogy még akár leveleket is dobálhat el. Még ez is teljesen rendben van. Majd, hogyha beértek a citromok, akkor majd egy kicsit helyre rázódik a fánk, de van ilyen mediterrán táprúd is, ő tartós hatású tápanyag, tehát ezzel érdemes kiegészíteni a folyékony tápanyag utánpótlást, így teljesen optimális egyenletes tápanyagot fog kapni. Bármelyik citrusfélénk, nem csak a citromok, de az tény, hogy a magról nevelt citromoknál azért idő, amíg elkezdenek virágozni. A kisebb fák azok általában, ami kertészetekbe kapható, ők oltványok, vagy gyökérnemesek, úgyhogy ők már fognak termést hozni.
8: Akkor ez egy igazi türelemjáték kivárni akkor, hogy termést hozzon. Egyébként az jutott eszembe, hogy sokat beszélgettünk már akár a mediterrán gyümölcsökről, ez a gyümölcsfákról, illetve beszélgettünk például, hogy egyre több helyen van itt a környéken is banánfa már kirakva a kertekbe, pálmafák, illetve egyre nagyobb teret hódítanak az olajfák, és a Magyarországon őshonos fákkal, főleg gyümölcsfákkal kapcsolatosan azért már beszélgettünk természetes ellenségekről, és itt most nem a gombákra gondolok, meg nem is a különféle fagyveszélyre, hanem akár rovarokra, vagy valamilyen élősködőre, hogy nyilván ugye ezeknek nem Magyarország az őshonos hazájuk, de hogy már találkozhatunk itt természetes ellenségükkel, vagy olyan rovarral, ami gondot okozhat ezeknél a növényeknél, fáknál?
9: Hát a citromoknál az a helyzet, hogy minden citromtartó tudja, hogy egyetlen egy dologra rettentő érzékeny, és ez mindig teleltetéskor jön, ez a pajzstetű. Erre nagyon-nagyon a citrusfélék nagyon érzékenyek, és ez szinte minden citromot megtámad. Főleg, hogyha magas hőmérsékleten, tehát 15 fok felett telelnek, akkor rendszeresen megjelenik, de az üvegházi molytetű az ugyanannyira szereti a citromokat is, mint nálunk minden mást. De van az olajfáknál egyébként egy kártevő, ami már a mediterrán térségben jelentős károkat okoz, és hát még egyelőre nem tudunk magyarországi megjelenésről, de erre oda kell figyelni. Ezért is nem mindegy, hogy hogyan vásárolunk olajfát, vagy esetleg amit külföldön nyaralás közben veszünk, azt egyáltalán nem mindegy, hogy honnan veszünk, mert mondjuk egy ilyen károsítót behozni Magyarországra, azt jelenti, hogy akkor a környékbeli olajfákon is megjelenik ez a betegség. Nyilván ez a globalizációs folyamat része, hogy mi is utazgatunk, ők is terjednek, ezek a kártevők is terjednek, úgyhogy előbb-utóbb meg fog jelenni nálunk is. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő, megbízható helyről vásároljunk növényeket, de az olajfáknál tudom, hogy a mediterrán térségben jelentős károkat okoz egy új kártevő, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, főleg, hogyha mondjuk Spanyolországból, Olaszországból szeretnénk behozni olajfát.
8: Következő növényünk, amivel foglalkozzunk még a szünet előtt, azok az aloék, mert ugye ezt is egyre többen próbálják otthon nevelni. Ennek van-e valami titka?
9: Hát többféle is. Az egyik az az, hogy nem szabad túlöntözni. Kifejezetten mazohista növényről beszélünk, hogyha állandóan nedves a földje, akkor egyszerűen lehetetlen életben tartani. Meg kell várni, amíg szépen kiszárad, és így majdnem ilyen kőkeményen szárad a körülötte lévő talaj. Ezt imádja. Tehát minden ágavé és aloé fajta kifejezetten ilyen körülmények között szeret lenni, de a megfelelő minőségű földet azt meghálálják. Tehát én megpróbáltam már ilyen homokkal kevert perlites, épp hogy virágföldbe ültetni, egyáltalán nem fejlődött olyan szépen, mint amit egy lazább mediterrán földbe ültettem, bár ebbe a mediterrán földbe is kevertem kavicsokat és perlitet, tehát ennek is lazának kell lennie, de azért a jó minőségű virágföldet meghálálja, és tényleg arra kell figyelni, hogy ha ki is rakjuk a teraszra, egyrészt ne legyen alatta semmilyen tálca, kifoljon belőle a víz, nem baj, hogyha átfolyik ezen a földön a víz, másrészt pedig, hogyha a lakásból visszük ki, akkor ne kerüljön egyből a napra, mert nagyon sokszor megtörténik a kivitt növényekkel, hogy egyszerűen azokon a részeken, amik hirtelen napot kapnak, ilyen fehéres színeződés jelenik meg, és az összes levele leszárad. Ilyenkor ezek a sérült levelek teljesen egy hónap alatt leszáradnak, és úgy néz ki a növény, mintha meghalt volna, de egyébként nem, mert az aloé ez hatalmas túlélő. ezt is kiheveri, de a hirtelen napsütés az őt is károsítja, tehát bármennyire is szereti ő a tűző napot, hogyha a lakásba tartottuk előzőleg, akkor ne kerüljön azonnal ki a tűző napra, egy hétig legalább ilyen fél árnyékban legyen, és utána fokozatosan rakjuk ki őt a melegre.
8: Pedig rövid szünetre megyünk el, és utána már is folytatjuk tovább a beszélgetést.

0: Rövid szünet után újra beszélgetünk tovább Czerócki Zsuzsival, és egy újabb növényt fogunk behozni a beszélgetésbe, ez pedig a fügék, mert ugye ez is egyre inkább teret hódít ismételten.
1: Igen, ez egy régi új kedvenc, hiszen már a nagymamáink is ültettek fügét a kertjükbe. Ők mindig odafigyeltek arra, hogy egy ilyen déli oldalon, egy védett helyen, napos helyen, déli fal mellé ültessék a fügét. Ez most is beválik egyébként, mert például az idei tél, ami januárban ugye ilyen mínusz 19 fokokat is hozott, ez megviselte jelentősen a fügéket is. Mi pont a határán vagyunk annak, amit a füge szeret vagy elvisel, de egy nagyon széles skálán mozog az, amit ő kibír, úgyhogy ő is nagy túlélő, de visszafagyhat ilyen teleken akár tövig is, és tőről ki fog hajtani. Nagyon későn hajt a füge, május körül, úgyhogy sokan már megijedtek, hogy úristen, nem lesz belőle semmi, de észhez tér és kihajt. Sőt, még több oldalhajtást hoz. Tehát azt figyeltük meg, hogy amikor teljesen tövig visszafagy, vagy esetleg megsérül a teteje, gyökérről rengeteg apró kis füge jelenik meg körülötte. Úgyhogy ezzel is érdemes számolni, hogyha elültetünk egy fügefát, amit mondjuk fának veszünk, abból simán lehet egy bokor, hogyha nem figyelünk rá egy-két hónapig, mert rengeteg oldalhajtást hoz. Hogyha fának szeretnénk nevelni, akkor ezeket le kell metszeni. Ha bokrot szeretnénk belőle megtartani, én azt szoktam javasolni, hogy idősebb korban 3 vagy 5 erősebb ágat érdemes meghagyni, mert rengeteg apró kis ág lesz körülötte. Hogyha meghagyjuk az összes feltörekvő hajtást, akkor azzal elvesztjük a növény energiáját kvázi attól, hogy szép, erős, egészséges bokor legyen. Úgyhogy sokkal több hajtást hoz, hogyha ezen a 3 vagy 5 ágon felnevelünk egy ilyen kis több törzsű fát, vagy kisebb bokrot, rengeteg gyümölcsöt, illetve hát virágot fog hozni. Ezt majd a következőben el is mondom, hogy miért is fogyasztjuk a fügének, de érdemesebb őt ilyen 3 vagy 5 törzsön nevelni, sokkal egészségesebb. Ugye mindig az új hajtásokon fogja hozni a fügét, amit mi megeszünk. És az egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy nálunk a fügének ugye nincsen beporzója még egyelőre. Tehát amit mi fogyasztunk fügének itthon, az a fügének a virágja, mert nincsen benne mag, hogyha megnézzük. Azért nincsen mag, mert a fügének az egyetlen beporzója az a fügedarázs. Pécs környékén már vannak fügedarazsak egyébként, megszúrják ugye magát ezt a virágzatot, egy ilyen befelé forduló virágzata van a fügének, ezt fogyasztjuk, megszúrják, és belülről porozzák be, termékenyítik meg a virágokat, úgyhogy csak azokban van mag, amiket megtermékenyített a fügedarázs, megszúrta őket, de ez egyelőre még csak Pécs környékén találkoztak fügedarazsakkal. Nyilván, hogyha ilyen lesz az időjárás, akkor itt az Alföldön is biztosan meg fognak jelenni, de a fügének valójában a virágját fogyasztjuk, úgyhogy ez egy ilyen érdekes tény róla. Ugye ő egy alacsonyabb rendszertani kategória, azért vannak ilyen furcsa virágai, úgyhogy egy igazi kuriózum, tehát nem csak gyümölcsként szokták fogyasztani, hanem mondjuk vathúsok mellé, sötét vörös húsok mellé nagyon jó kis ilyen szószok vagy köretek készíthetőek, akár ilyen fokhagymás, rozmaringos, kakukkfüves fügével is. Úgyhogy nagyon érdekes és nagyon sokrétűen használható ez a gyümölcs. Nincs túl sok ellensége, úgyhogy szerintem a jövőben sokkal több füge, bokor vagy fügefa fog nálunk megjelenni, mert nagyon jól bírja a szélsőséges körülményeket is.
0: A másik növény, amiről beszéljünk, bár nem tudom, hogy mennyire jellemző a környékünkön, de azért ugye van olyan tájegység Magyarországon, ahol azért előszeretettel lehet találkozni ezzel a növénnyel, a levendula, mert hogy ennek is a metszés ideje most van.
1: Igen, nagyon fontos a levendula szépsége megtartása érdekében, hogy ezt a mostani metszést, ezt ne hagyjuk ki, és nem is mindegy, hogy hogyan végezzük el. A levendulánál ugye ilyenkor csak formaalakító metszést szoktunk végezni, még akkor is el lehet végezni, hogyha nem teljesen nyíltak ki a virágok. Ha otthoni használatra szeretnénk a levendulát, csokrot készíteni belőle, vagy kisebb párnát, akkor nem szabad megvárni, hogy kinyíljanak a levendulának a virágai, hanem így ilyen szép lila bimbós állapotba érdemes lemetszeni. Az első vagy a második levél fölött vágjuk le. Ez a virágtól számított első vagy második levél, és akkor egy ilyen kis, nagyon szép kis gombócot fogunk kapni a levendulánkból. Gyönyörű ezüst színű vagy zöldes szürke kis bokrunk lesz. Tehát most még csak formára metszük, gömb alakúra érdemes visszametszeni. Ha ezt most nem tesszük meg, a virágok súlyánál fogva ugye szét fog esni a bokrunk. A második metszést egyébként majd másodvirágzás után szeptember végén ejtjük meg, mert hogyha most lemetszük még időben a levendulánkat, és ha hosszú nyár van, vagy nagyon szép meleg ősz, akkor még egyszer fog virágozni, így kétszer is szedhetünk róla. Akinek sok levendulája van, azt tudom, hogy ez egy nehéz feladat, úgyhogy érdemes még a levendula bokron csokorba kötni a levendula virágokat, és úgy lemetszeni, és akkor így gyorsabban lehet haladni egy sövénynyíró ollóval. Úgyhogy ez a praktika, de ezt mindenféleképpen tegyük meg, hogy ne essen szét hosszú távon a levendula tövünk.
0: Nem tudom, hogy levendulát lehet-e nálatok találni, hogyha betérünk hozzátok, de említetted, hogy azért sokan keresnek mostanában. Milyen céllal, mit keresnek leginkább a vevők, illetve esetleg valamilyen újdonság érkezett-e hozzátok?
1: Hát egyrészt a mediterrán hangulat miatt nagyon keresik a levendulát, meg az illata miatt. Rovarűző hatása is van, de ezt tudnunk kell, hogy nem űzi el az összes szúnyogat a kertünkből, és ha mondjuk nem 2000 van, hanem csak 1000, de abból megcsíp minket 100, az ugyanolyan kellemetlen, úgyhogy igaz, hogy van rovarűző hatása, és kevesebb a rovar, de az összeset nem űzi el. Ez ügyben is keresnek egyébként, hogy olyan növényt ajánljak, ami az összes rovart elűzi, de nem. És ráadásul a levendulának nagyon kedvelik a pillangók a virágját, úgyhogy egy ilyen rovarbarát, pillangóbarát kertbe is nagyon jó. De a rózsákat például a levéltetvektől nagyon jól távol tartja a rózsák köré ültetve, úgyhogy ebből a szempontból is érdemes a levendulát akár még a rózsabokrok köré, vagy bármilyen más érzékenyebb növény köré ültetni, mert nem csak az illata, az illóolaja is egyébként egy csomó kártevőtől megóvják a növényeket, de a levendulából is rengeteg féle van. Vannak törpe, akár ágyásszegélyként nevelhető levendulák, ezek is fehér, meg kék színben, illetve magasra növő, hosszú virágú levendulák is vannak. Nekik olyan egy méter körül nőnek meg, és sokkal hosszabb virágai vannak, mint egy átlag levendulának. Magasabb az illóolaj tartalma is ezeknek a fajoknak, például a grosszónak, és őket meg nagyon kedvelik, akik otthon készítenek levendula vizet vagy levendula szörpöt, akkor ugye több virággal, nagyobb virággal egyszerűbb dolgozni, és akkor ők szokták például ezeket keresni, de akár ilyen másfél méterre is meg tud nőni némelyik, de rengeteg szárazság tűrőjével őt keresnek. Ugye most ez a meleg, ez minden kertben, hát rendezte a sorokat, sőt nagyon sok helyen akár meg is perzselt olyan növényeket is, amik abszolút nem érzékenyek a szárazságra, de mondjuk ez most extrém volt ez az időjárás, úgyhogy nagyon sokan keresnek emiatt, hogy átalakítanák egyrészt az évelő ágyásaikat klímatűrővé, kevesebb öntözéssel fenntarthatóvá, mert ugye sok helyen fogy el a víz, úgyhogy arra is törekszenek, hogy olyan növények kerüljenek ezekbe az évelő ágyásokba, amik mondjuk heti 2-3 öntözéssel is bírni fogják, és az öntözés miatt is rengetegen keresnek. Itt nagyon fontos elmondani, hogy az első évben ültetett növényeket minden nap meg kell öntözni, akár kétszer is. A második, harmadik évtől válnak szárazságtűrővé a szárazságtűrő növények is, de legtöbben a fák és a szárazságtűrő évelő növények miatt keresnek minket.
0: Na hát, hogyha kérdés van, akkor is keresétek Zsuzsiékat, hogyha már ott vagytok a kertészetben, de nézzetek körbe. És természetesen, hogyha merült fel kérdés, egy következő adásban majd beszélünk azokról, illetve keresetek bennünket is a Rádiódobos Facebook oldalán üzenet formátumában, továbbra is várjuk a felmerülő kérdéseket vagy témaötleteket. Zsuzsi, köszönjük szépen, hogy itt kezdted a napot.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádiódobos. Az otthon hangja.
4: Csapadékhiány és aszály jellemzi eddig a kapás növények szinte teljes tenyész időszakát. Az öntözetlen táblák állapota nagyon gyenge. Országos áztató eső a következő 6-8 nap során sem várható, csak elszórt záporok lesznek, így a körülmények tovább romlanak majd. A múlt hét közepétől elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok hazánkban, de összességében jelentősebb csapadék inkább csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten alakult ki. Az elmúlt 30 nap csapadék összege a középső országrészben helyenként még a 15 mm-t sem érte el, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó összegek is előfordultak. Hazánk túlnyomó részén ezért kritikusan száraz a talaj, nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiségnek a 30%-át sem éri el. A múlt héten kedden megdőlt az országos abszolút maximum hőmérséklet rekord, majd néhány nappal később reggelre a minimum hőmérséklet rekord is. Eközben zajlik a kalászosok aratása, már sokfelé a magtárban van a termés, de a termés átlagok alacsonyak. Az időnként kisebb körzetekben előfordult csapadék csak átmenetileg hátráltatta a betakarítást, de a termés minőségét ez már nem rontotta. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Duna-Tisza közének északi részén nagyon alacsony, még a 2022-es évinél is kevesebb. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, és vannak, ahol nagyon gyengék. Jelentős országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek. Júliusban a kukoricának 100 mm csapadékra lenne szüksége az ideális fejlődéshez. Az előttünk álló egy hétben jellemzően északias lesz térségünk fölött az áramlás. A jobbára napos idő mellett az időnkénti felhősödésből elszórtan várhatók záporok, zivatarok, amelyekből csak kisebb körzetekben hullhat 10 mm-t meghaladó csapadék. Ezért az aszály tovább fokozódik. Az északias szél gyakran lesz élénk, ami tovább szárítja a talajt. A hőmérséklet kissé emelkedik majd, csúcsértéke eleinte többnyire a 30 fokot alulról közelíti, a jövő hét közepén pedig már néhány fokkal 30 fok fölött tetőznek a maximumok.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
5: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
3: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
6: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány, egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
6: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakult. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Szép reggelt kívánok, július 12-e vasárnap van, és ez a Sláger Fesztivál itt a 93.4-en. Bele is kezdünk zenés ideutazásunkba, méghozzá annak is az első órájába. Gloria Gaynor dalával indulunk, és hamarosan megtudjuk majd Sluka Brigittől, hogy mit is üzennek nekünk mára a csillagok.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Lássuk is, hogyan alakul ma július 12-én a napunk a csillagok állása szerint. Kedves Kos, ma rengeteg energiád lesz, amit érdemes sportolásra vagy egy új projekt beindítására fordítanod. Ne kapkodj el egy fontos döntést. Pénzügyek terén váratlan, de kedvező fordulat következhet be a mai napon a Bika jegy szülöttjeinél. Figyelj a megérzéseidre, most sokat segítenek. Kedves ikrek, kiváló nap ez a baráti találkozókra és az őszinte mély beszélgetésekre. Egy régi ismerős meglepő hírrel szolgálhat számodra. Érzelmes hangulatban lehetnek a rák szülöttei, ezért töltsetek több időt a számotokra legfontosabb emberekkel. A családi béke most mindennél többet ér. Kedves oroszlán, ma te leszel a társaság középpontjában, és könnyen levehetsz bárkit a lábáról, a kisugárzásoddal használd ki ezt a tárgyalásokon is. Ideje rendet tenned magad körül, kedves szűz, mind a lakásban, mind a gondolataidban. Egy régóta halogatott feladat végére tehetsz pontot ma. Szerelemben és párkapcsolatban harmonikus, békés pillanatokra számíthat a mai napon a mérleg, megoldódhat egy korábbi nézet eltérés is. Egy munkahelyi vagy magánéleti rejtély ma végre megoldódik a Skorpió számára. Bízz a megérzéseidben, most nem fognak becsapni. Új kalandok és utazási lehetőségek kapui nyílhatnak meg a nyilas számára a mai napon. Légy nyitott az ismeretlen dolgokra, bárki bele bátran. Ideje kicsit lelassítanod és a pihenésre, valamint a feltöltődésre fókuszálnod, kedves Bak. Ne vállalj magadra felesleges plusz munkát. Kedves vízöntő, kreatív ötleteid ma aranyat érhetnek, így bátranozd meg őket másokkal is. Inspiráló beszélgetésekben lesz részed a mai nap. És végezetül, kedves halak, valaki a környezetedben a segítségedre vagy a jó tanácsodra szorulhat ma. Az empátiád most mély kapcsolatokat építhet. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Wilserker.
0: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Slágerfesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
3: Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
6: Reklám.
7: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
8: Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Tessék!
11: Itt a reklám.
12: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
13: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
12: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
13: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
12: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
13: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
12: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu
6: 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
2: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Schlager Fesztivál.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A szünet után már is folytatódik tovább a slágerfesztivál itt a 93.4-en, méghozzá Joe Dassin 1972-es slágerével megyünk tovább, a Taka Takatával, azaz a La Femme du Torero-val, amely egy fergeteges ritmusú, humoros történetet mesél el, és valójában egy spanyol dal francia feldolgozása, mert hogy eredetileg egy spanyol dalról van szó, spanyol énekes Paco Paco rögzítette szintén 1972-ben. Az ő verziója hatalmas nyári sláger lett Európa szerte, Joe Dassin producerei azonnal lecsaptak a lehetőségre, és még ugyanabban az évben elkészítették a francia változatot, amit most meghallgatunk.

Ez továbbra is a Sláger Fesztivál itt a 93.4-en, és a folytatásban Rachel Sweet, Then He Kissed Me című 1981-es slágerével megyünk tovább, ami tulajdonképpen két gigantikus klasszikus fúziója. A dal hivatalos címe Then He Kissed Me, Be My Baby. Rachel Sweet tehát nem egyetlen dal dolgozott fel, hanem a pop történelem két legmeghatározóbb, Phil Spector féle Wall of Sound stílusú lánycsapat slágerét most össze, zökkenőmentesen, egyetlen hosszú számmal. Az első rész a The Crystals 1963-as Then He Kissed Me című száma, míg a második részben a refrénnél átkötve a The Runits szintén 1963-as örökzöldje a Be My Baby szól, amit meg is hallgatunk a folytatásban.

0: Sláger Fesztivál első órája el is telt, egy rövid szünetre elmegyünk, csak el meghallgatjuk a friss hírek, utána már is folytatjuk zenés időutazásunkat itt a 93.4-en.
1: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
3: Jóvá hagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét, csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
4: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
1: magyarul és érthetően hírek.
3: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésének. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő, délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar, az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat, északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A hírek után már is belekezdünk a Sláger Fesztivál második órájába, méghozzá a Skorpió együttes 1985-ös felvételévén indulunk, aztán hamarosan megnézzük, hogy milyen időjárással is búcsúzik tőlünk ez a hét.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Ez tehát a Gardrób, amiben megnézzük, hogy milyen időre is számíthatunk a mai napon, illetve a jövő hét első napján. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat, erre északkeleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, most 10-18 fok közé hűlt a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 22 és 32 fok között alakul. Aztán hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor estére, aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi a szelet, a legmelegebb órákban 27 és 33 fok közötti csúcsra számíthatunk.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az

0: Az emberek szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
1: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
0: Hát tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
1: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
0: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
1: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Damas.

Hamarosan 10 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai zenés időutazásunk véget ér, de érdemes velünk tartani a továbbiakban is, hiszen a híreket követően, ahogy szokott lenni, érkezik Ordasi Brigi a térségi naptóval, 11 órától pedig már is várlak benneteket a családi piknikben.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
8: Novel,
1: Noticias,
8: Novinky,
1: News,
8: magyarul és érthetően
1: hírek.
7: Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőola és üzemanyagtartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakult. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
9: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. július 12-én, vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban gratulálunk Markó Valentyik Anna bábművésznek, aki a Magyar Bábművészek Szövetsége díját vehette át a napokban. Aztán irány Újhartyán, ahol a Diófa kör különleges kezdeményezéséről beszélgetünk két alapító taggal, Éger Gyöngyivel és Sorman Edittel. Adásunk záró akkordja, ezúttal is egy könyv és Illi Noémi. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Markó Valentyik Anna a Magyar Bábművészek Szövetsége díját vehette át a napokban. Az Eye Catching, az ember tragédiája és a szegény halász meg a túl sokra vágyó felesége előadásokban nyújtott kiemelkedő színvonalú alakításáért. Hogy hogyan fogadta Anna a díjat és hogy milyen darabokban láthatjuk mostanság, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsor, a vendégem pedig Markó Valentyik Anna. Szia Anna, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
0: Beszélgetésünk apropója, hogy egyrészt nagyon-nagyon régen beszéltünk, másrészt, hogy a Magyar Bábművészek Szövetsége díját vehetted át, nem is olyan régen. A díjhoz nagyon-nagyon gratulálok magam és az egész stáb nevében.
3: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Mesélj nekünk egy picit erről a díjról, illetve úgy általánosságban. Érdekes ilyenkor megvizsgálni, hogy kinek mit jelent egy díj, hiszen a számodra sem az első díjról beszélgetünk.
3: Nem, valóban nem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon kegyes dolog. Szokták mondani, hogy nem számítanak a díjak, vagy hát nem ez a fontos, és valóban a mindennapi munkában, meg a munkánk szeretetében nem kell, hogy ez befolyásoló tényező legyen, de azt hiszem a szocializáció, ahogy fölnőttünk, az iskolarendszer, meg minden azért mégiscsak valami fajta visszajelzés időről időre emiatt kíván az ember szervezete, elméje, lelke, és nyilván jól esik, és nagyon-nagyon megtisztelő. Egyfelől jól esik, másfelől a megtisztelő szó tényleg a legfontosabb, hogy amikor az embernek a szakmában működő társai, a kollégái ismerik el a munkáját, az tényleg megtisztelő. Úgyhogy ez a díj számomra nagyon-nagyon sokat jelent, ez egy igazodási pont nekem a szakmán belül, és nagyon büszke vagyok rá, hogy megkaphattam. A Magyar Bábművészek Szövetsége mindig a két évente megrendezendő magyarországi bábszínházak találkozóján adja át ezt a díjat, és mindig az adott fesztiválon választanak valakit, aki valamivel kiemelkedő teljesítményével, tehát ezt mindig színész kapja, ezt van, hogy látványtervező, bábtervező, zeneszerző, rendező, dramaturg kapja ezt a díjat. Idén nekem ítélték, és tényleg nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok erre.
0: A méltatásban és az indoklásban az áll, hogy az Eye Catching, az ember tragédiája és a szegény halász meg a túl sokra vágyó felesége című előadásokban nyújtott kiemelkedő színvonalú alakításért járt a díj, amelyek új címek a palettádon, és nagyon-nagyon meglepődtem, pár hónappal ezelőtt írtad ki, hogy az anyai egytől búcsúzol, ez szinte, mintha most mutattad volna be azt a darabot, és hihetetlen, hogy már 10 éve annak, hogy ez fut, és most azt a darabot eltemetted, és most itt vannak az újabbnál újabb előadások. Mesélj nekünk egy picit a mostani munkáidról.
3: Igen, most egy újabb éráját élem, azt hiszem az életemnek, de lenne ez egyébként is normális egy embernél, mármint, hogy időről időre megújul. Én 5 évvel ezelőtt szültem, 5 évvel ezelőtt a Covid végig szántott a világon, szóval azért ezt így majd, hogy nem borítékolni lehetett, hogy így ilyen tájt megtörténik, és valóban 10 éve, tehát akkor a 3. éves korom közepétől vagyok színpadon, akár egyedül is, akár kollégával, tehát hogy a 10-es jubileum is szerintem egy kicsit így magában hordozta ezt. A mostani munkáimban már egyre inkább letisztultabban gondolkodok arról, még mindig keresgetem a formákat, szeretem magam kipróbálni újabb és újabb formákban, és olyan formákban, amik nem feltétlenül hétköznapiak, holott olykor meg kifejezetten érdekes egy nagyon-nagyon hétköznapi formában megmérettetnie magát az embernek. Szóval egy általánosan vett, nem is tudom, hagyományok tisztelete, tehát bábos hagyományok tisztelete, ugyanakkor a kísérletezés ugyanannyira vonz. Ebben sodródom, de már nagyon-nagyon érzem, hogy nem a sodródás a jó szó, hanem van alattam egy csónak, van a kezemben nevező, és igazából én irányítom, hogy merre, mikor merre megyek. Társulati tag vagyok Veszprémben a Kabóca Bábszínházban, ami azért azt jelenti, hogy van, amikor a színház határozza meg, hogy milyen produkcióban kivel veszek részt, de még mindig a KL Színházzal az önálló projektjeim is tető alá kerülhetnek. Így például az Eye Catching, amit először említettél, ami egy teljesen nonverbális produkció, és gyakorlatilag 3 darab szemgolyó van benne bábként, nagy szemgolyók, labdák, akkor így mondom, hogy könnyebb elképzelni a hallgatóknak, és mindig hozzáadok egy-egy testrészemet, így aztán ilyen halszerű lények, kígyószerű lények, madárszerű lények, vagy semmire sem nem hasonlító, de mégis szemmel rendelkező furcsa lények jönnek létre, és ez a folyamatos metamorfózist a néző szabadon befogadhatja, tehát nincsen történet, csak szól a zene, és életre kelnek ezek a lények, ezek a formák, és a néző azt lát bele ebbe az utazásba, amit szeretne, ami éppen neki jól esik. Úgyhogy csapódom erre is, arra is, de az mindenféleképpen áldásos, hogy csináltam, amit szeretek.
0: Honnan inspirálódsz? Hihetetlen tág az a spektrum, amit megmutatsz magadból egy-egy ilyen előadás során, és mindig más és más az a millió, ami megjelenik a néző előtt.
3: Azt hiszem, hogy ez lehet, hogy ilyen furcsán, vagy nem hangzik elegánsan elsőre, de én magamat inspirálom. Tehát, hogy én magamnál szeretnék jobb lenni, és több lenni, és semmiféleképpen nem szeretnék megelégedni magammal az adott napi, az adott évi tudásommal. Tehát az élethosszig tanulásban én mélységesen hiszek, otthonról is hozom ezt a fajta attitűdöt, anyukámtól is, apukámtól is, és a munka szeretetét, meg azt, hogy egyetlen a munka vitálissá tesz, ezt már a nagyszülőktől is. Nyilván mindemellett nekem meg kellett tanulnom pihenni is, ez komoly probléma számomra, a valódi pihenés, de ez pedig a kisfiam, ami furcsa, tehát mellette nem tudok pihenni, de mellette tanultam meg igazán, hogy szükségem van töltekezésre, és az nem lehet egy újabb munka, a töltekezés. Úgyhogy én tényleg magamból próbálok, magamat próbálom önvizsgálattal is, öntérképezéssel magamat föntebb tolni azon a létrán, ami ugye fölöttem az ég, alattam a föld, bennem a létra. Én ezt nagyon fiatal korom óta ezt az idézetet tényleg a szívem mélyén hordozom.
0: Említetted, hogy Veszprémben társulati tag vagy, hogy érzed magad? Veszprémben milyen a társulat? Mit hoz a jövő szegmensben az életedben?
3: Én nagyon várom a következő évadot. Az évadot Mohácsi Jánossal fogjuk kezdeni, és egy október 23-án a Hangvillában bemutatásra kerülő 56-os darabbal kezdünk, amit a Mohácsi testvérek írnak. Azt hiszem, hogy ez tényleg színházilag, nem csak Bábszínház szempontjából, hanem a teljes színházi szakmának ez egy nagyon érdekes eseménye lesz. Nagyon-nagyon várom ezt, és az évadban rendezni is fogok, meg hát nyilván előadásaimat játszani, és az anyajegyet, amit ebben a formában eltemettem, ahogy eddig játszottam, de nagyon szeretném egy másik formában ezt a témát, már 10 év tapasztalattal és 5 év anyasággal kicsit más formában, de folytatni. Úgyhogy az évad így alakul, Veszprémben pedig hát nagyon-nagyon jó dolog ott élni, egy nagyon élhető város, gyönyörű, azt kell, hogy mondjam, egészen elképesztő az az adottsága, hogy a belváros forgatagától percekre olyan természeti tájak vannak, ami elképesztő, és hát ugye az a földtörténeti történelem, ami van nekik, az egészen más távlatokat nyit meg, és hát a Balaton közössége mondanom sem kell, hogy az egy egészen más fajta életmód, azt gondolom, hogy az ember megteheti, hogy 20 percre van a Balatontól télen, tavasszal, nyáron, ősszel. Tehát ennyi arcát látni ennek a gyönyörű tájnak, egészen meditatív, mind a mellett, hogy a turizmus meg ugye egészen más hangulatokat is behoz ebbe. Nagyon-nagyon szép ez a vidék, és én azt érzem egyébként, hogy a veszprémi emberek nagyon kedvesek és kíváncsiak is, megfelelő egészséges tartás van bennük, és azt hiszem, hogy most már 2 évadon túl vagyunk, most már értik, hogy mi az a fajta színház, amit mi a Kabuca Bábszínházban kínálunk nekik, ami egy aktív befogadói pozíciót vár el tőlük, tehát az előadás nem csak azért van, hogy nézzük, aztán tapsoljunk a végén, hanem igen, abban mind érzelmileg, mind pedig értelmileg be kell, hogy vonódjon a néző, és muszáj, hogy valami fajta munkát végezzen a lelkében, meg az elméjében is ott, abban a pillanatban, és miután hazamegy.
0: Hogy látod egyébként a bábnak, mint műfajnak az életét, a létezését manapság? Sokfajta konferencián voltam, és hihetetlen dolgok zajlanak bábszínházi verkekben.
3: Igen, azt hiszem, azt bátran ki lehet mondani, hogy ami alapvetően a bábszínházakban történik, az mindenféleképpen nagyon más, mint ami a kőszínházakban történik. Magyarországon, most csak szűke Magyarországról beszélek, és ez nagyon örvendetes. És az is nagyon örvendetes, hogy a báb szakma, ki milyen tempóban ez társulattól, a hagyományozott évtizedekről, amit az adott társulat, az adott város megél a bábszínházával kapcsolatban, de mindig haladni akar tovább. És ez nagyon-nagyon fontos, és hát úgy is mondjam, ilyen éltető, meg tovább görgető ereje. Az is fontos, hogy a báb szakma, a bábszínházi emberek nyitottak, kíváncsiak és keresőek, tehát azért ez jellemző rájuk, és én nagyon-nagyon élvezem, hogy például a Kecskeméten két évente tényleg a tradicionális, hagyományos játékokat szerető emberek ugyanúgy beülnek egy teljesen kortárs, innovatív előadásra, és végignézik, és elmondják, hogy mit szerettek benne. Tehát én jobban szeretem a paravános Vitéz Lászlót, vagy inkább a népi kultúrából és gyökerekből táplálkozó előadásokat preferálom, és minden fa legyen, és népzene szóljon, és nem tudom. Az nem zárja ki azt, hogy megnéznek egy olyan előadást, ami alatt elektronikus zene szól, és szemek vándorolnak egy nőnek a testén, és akkor ebből létrejönnek lények. Tehát, hogy ez a báb szakmában, és ez szerintem csodálatos, elképzelhetetlen, hogy elválaszom minket így. Szerintem a közönség biztos, hogy érzi ezt, hogy amilyen nyitottak vagyunk mi egymáshoz, meg a szakmánkhoz, abba így megérkezhetnek, és hát láthatnak a színpadon olyan dolgokat, amit minket nem határol el vélt és valós különbségtétel, hanem mi próbálunk a történetből, vagy az adott formából dolgozni. Azt hiszem, hogy lehet, hogy ez is értékelhető, vagy hát én nagyon remélem. De tény és való, hogyha akár Dabasról megindulnak az emberek Kecskemét irányába, vagy megindulnak Budapestre, vagy akár Veszprém felé, akkor garantáltan olyan előadásokat láthatnak, báb előadásokat, amik élmény, valódi színházi élmény lesz. Úgy értem, hogy nem csak időtöltés és szórakoztató, hanem elgondolkodtató, évekre elkísérő pillanatokat láthatnak színpadon a csodálatos bábművészeknek és a csodálatos báboknak köszönhetően, akik a színpadon vannak.
0: Ugye most a hazai színházakról beszéltünk leginkább, de hát nemzetközi terepre is tudunk vándorolni, hiszen ha jól tudom, akkor jelenleg is Franciaországban vagy. Szóval, hogyha kitekintünk kis hazánk határaink úrra, akkor mit tudsz elmondani ugyanebben a témakörben? Mi a helyzet külföldön?
3: Engem nagyon meglepő módon itt is ugyanez a kíváncsiság és szeretetteljes érdeklődés és kísérletezés, miközben a hagyományokat mindenhol nagyon tisztelik, tehát ugyanezt tapasztalom mindenhol. Én azt hittem, hogy itt jobban, hogy is mondjam, professzionális dolgokat részesítik előnybe inkább, és az amatőrebb megközelítéseket nem nagyon emelik be, akár mondjuk egy fesztiválprogramban, és ez nincsen így. Tehát igenis terepe van egy nagyon erős fesztiválon is olyan előadásoknak, amik nem biztos, hogy nagyon-nagyon erősek, de van benne valami, ami miatt oda kerül, bemutatásra kerül. És nagyon-nagyon nagy örömmel tapasztalom, hogy itt is fontos az embereknek, hogy kik az alkotók, hogy ismerjük meg egymást. Tehát nem arról van itt szó, hogy elmegyünk fesztiválokra. Most idén mi nagyon sokat jártunk a Kabócával, rengeteg fesztiválon voltunk, még Kanadában is voltunk márciusban, tehát hogy tényleg egy másik kontinensen, és egyszerűen nekem nagyon-nagyon jó élmény volt az, hogy nem csak arról szól, hogy megnézzük az előadást, aztán elmondjuk, hogy szerintünk miért volt jó, vagy miért volt rossz, aztán mindenki a saját kis barátjával beszélget a kávé mellett, majd beülünk egy újabb előadást megnézni, hanem nagyon-nagyon komoly emberi és szakmai beszélgetések zajlottak, mert kíváncsiak egymásra az emberek. Ez írtó fontos, bármennyire is ilyen emberi dolognak tűnik, és nem annyira szakmainak. És hát igen, hát van hova fejlődni mindig, a franciák iszonyatosan élen járnak, itt Franciaországban, Charleville-ben van a világ legnívósabb egyeteme és a világ legnívósabb fesztiválja Charleville-ben, és azt azért látjuk, hogy abból az alomból érkező diákok, rendezők hát milyen fokú animációt prezentálnak a színpadon, tehát abban hiba nincs, azt az ember nem fejti meg, hogy hogyan hozzák létre azt a pillanatot. Varázslatos, abszolút. Úgyhogy nagyon jó, inspiráló ezeket látni, találkozni ezekkel az alkotókkal, ember nagyon áldásos dolog ez is.
0: Franciaország után most térjünk haza a kis hazánkba. Ugye említetted, hogy újra előveszed az anyajegyet. Hogyan változtatott meg az anyasság, akár a munkádban, akár a magánéletedben? Mi az, amit felfedeztél magadon így az elmúlt években?
3: Az igazság, hogy gyerekének adja az ember a szeretetét. Azt gondolom, hogy az alapvetés. Úgyhogy akkor induljunk innen, hogy ez az alapvetés, hogy csodálatos dolog az embernek megosztani, és hát ez, hogy ha nincs ott azért, ha ott van azért, de félted, óvod, szereted. De ami engem teljesen meglepett, és nem számítottam erre, az a korlátaimnak a megtapasztalása. Tehát, hogy én eléggé föl tudom magamban tenni a limitet, és be kellett látnom, hogy például nekem jelenleg egy gyerekkel kerek az élet, én egy gyerek mellett tudom azt a fokú türelmet, figyelmet, szeretetet biztosítani a gyerekemnek, a férjemnek, a családomnak és saját magamnak, ami mellett még egészséges tudok maradni. Ez azért volt meglepő, mert én azt gondoltam, hogy engem az anyaság majd úgy felolt, hogy itt majd sorban jönnek a testvérek, és nem esett jól ezt éreznem, nem esett jól ezt detektálnom, de nagyon jól esett, hogy kimondhattam, hogy olyan támogató családban élek, hogy ezt elmondhattam, ezt az érzésemet, és ezért nem senki nem volt mérges. Az anyaság önvizsgálatra és türelemre és valódi figyelemadásra tanít engem minden egyes percében. Szóval írtó érdekes nézni az embernek a gyerekét, és látni, hogy ó, ismerem ezt az érzést, amikor én voltam ennyi idős, és ez tényleg nagyon fáj. Nagyon fáj, hogy nem kaphatom meg már délután 6-kor azt a fagylaltot. Ez nagyon fáj. És hogy nem elbagatilizálni azt, hanem emlékezni ezekre, miközben már máshol jár az ember, és ugye más szerepbe kerül. Írtó izgalmas, nagyon-nagyon monitorozom a saját magamat, miközben próbálom tiszteletben tartani a kisfiam auráját és életterét, és valahogy mégiscsak terelgetni abba az irányba, hogy nyilván minél könnyebben tudjon létezni, és a társadalom egy értékes tagja tudjon.
0: Le. Ugye ő művész családban cseperedik fel, hogyan viszonyul a bábokhoz, a színházhoz, mi az, amit most látsz rajta?
3: Hát ő maga kijelentette, hogy vagy színész lesz, vagy pedig mezőgazdász, úgyhogy úgy, Valentyik család gyökerei itt már szárba szökkentek, de nagyon szeret egyébként a színházban lenni, nagyon szereti a bábokat, és egyébként sokszor kerül emiatt félreértésbe, amit sokszor letisztelsz, hogyha elmagyarázzuk, hogy milyen családból jön, vagy hát, hogy nálunk mi a játék, és mi mindent lehet és tud megtenni azért. A szókincse az zavarba ejtő, azért tapasztaljuk, hogy nekünk nem annyira furcsa, de hogyha idegenekkel találkozunk, akkor ez folyamatos téma, és hát nyilván ez amennyire áldás, és amennyire jól hangzik, ezért próbára teszi őt egy átlagos környezetbe. De ennyit szeretnék róla mondani, mert ez végül is az ő dolga. Minden esetre azt is érdekes egyébként megtapasztalni, hogy valóban ami az előny tud lenni, az bizonyos helyzetekben hátrány is tud lenni. Nem tölti minden idejét a színházban, nem alszik a társalgóban és az öltözőnben, tehát erre nagyon figyelünk, hogy előadásokra jön, próbákra nem visszük be, és néha segít az elpakolásokban, előadások után, hogyha éppen ott van és van hozzá kedve, akkor nagyon tudja, hogy kell, mivel itt hova pakolunk óvatosan. Szóval tiszteli és szereti a bábokat, és nagyon érdeklődik a színház más műfajai iránt, vagy más területe iránt is, tehát hogy nem csak a színészet, hanem nagyon érdekli a zene, a történet szövés, a karakterek, hogy bontódnak ki, úgyhogy ezek azért más területeket is megpendítenek.
0: Úgy egyben van minden, tehát azt érzem, hogy úgy jól vagy, jó helyen vagy, jól érzed magad, öröm és boldogság most minden.
3: Igen, én is ezt érzem, és örülök, hogyha ez hallható, miközben semmi sem rózsaszín és mézédes és habos-babos, de azt hiszem, amikor az Alent készítettem 2019-ben, nagyon sokan megkérdeztek tőlem, hogy ez hogy van, hogy egy 20 éves embert érdekel az, hogy majd milyen lesz öregként, meg hogy az öregedés elfogadása, meg a halál, meg a gyász folyamatok. Ugye Porcelán életművén át, aki esetleg nem látta még az előadás, Porcelán életművén át erről szól az előadás. És én nagyon-nagyon élvezem azt, hogy kerek lehetek a sötét foltokkal is, vagy a nem mindig könnyen emészthetők. Ugye Porcelán életművén át, aki esetleg nem látta még az előadás, Porcelán életművén át erről szól az előadás. És én nagyon-nagyon élvezem azt, hogy kerek lehetek a sötét foltokkal is.

0: Én ezt próbálom elsősorban magammal tenni minden nap.
1: Anna, mi nagyon büszkék vagyunk rád, és nagyon-nagyon gratulálunk a Magyar Bábművészek Szövetségének díjához. Sok sikert kívánunk neked, és azt, hogy minél hamarabb láthassunk, akár itt a környéken, akár irány Veszprém, ezt mondom minden dobosi hallgatónak, illetve a környékbelieknek is. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szép nyarat kívánunk neked.
0: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, és nagyon szép, pihentető, inspiráló nyarat kívánok mindenkinek.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Markóval, Egyik Anna volt. Köszönjük szépen.

0: Az újhartyáni diófakör különleges kezdeményezést indított útjára a városban. Faérték táblákat helyeztek ki a település több pontján. Hogy hol és miért? Arról Iger Gyöngyivel és Sorman Edittel beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Iger Gyöngy és Sorman Edit, a Diófakör alapító tagjai. Szervusztok, köszöntelek benneteket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
3: Köszönjük szépen, szívesen.
0: Induljunk a Diófakörtől, hogy mit fett tulajdonképpen ez a kifejezés, honnan jött az ötlet, mi mindent csináltatok az elmúlt időszakban.
3: A Diófakör tulajdonképpen egy kis civil szerveződés, teljesen spontánul, szabadon. Az ötlet valójában szerintem az enyém volt alapötletként, hogy igény támadt olyan kis közösségi együttlétekre, célok kivitelezésére, amit kis közösségek tudnak elérni. Az első ötletem az volt, hogy minél színesebb kis közösséget összehozni. Először csak beszélgettünk a svábságról, identitásainkról, mit lehet közösen csinálni egy kisvárosban, amit esetleg nem találunk meg, de mi tudnánk ennek a helyét pótolni, hogyan tudnánk a környezetünkre vigyázni, mi a

0: célunk, hogy milyen legyen a környezetünk. És a diófa kör tulajdonképpen a műhelynél lévő diófa okán lett elnevezve, és adódott is rögtön az első feladat. Abban az időben, ez 2024 körül alakult, újfajta zöldítés volt a városban, és a diófa majdnem áldozatul esett, ami egy gyönyörű nagy fa, és akkor hál' Isten az önkormányzat támogatásával a diófát meg tudtuk tartani. Ugyanakkor azt éreztük, hogy ennek az értékét meg kell mutatnunk, hogy miért is ragaszkodtunk hozzá, hogy miért fontos ez, mi ennek a lényege, és akkor szerveztük az első nagyobb kis projektünket, ami egy találkozó volt a faérték kapcsán. Gyöngyi majd elmondja, hogy kiket hívtunk segítségül.
1: Gyöngyi, akkor hallgatunk téged.
2: Igen, az első nagy projektünk a faérték volt. Szerettük volna megmutatni a lakosságnak, hogy sokkal több értéke van egy fának, azon túl, hogy oxigént ad, és hogy árnyékot, mert hogy a por megkötésben, a pároloktatásban, és hát a mai hőkupolában látjuk, hogy egy igazából kültéri klímaberendezésnek is mondhatjuk. Erre szerettük volna felhívni a figyelmet, úgyhogy Szaller Vilmos favizsgáló, faápoló szakembert hívtuk meg. Egy igen nagyszabású előadásra sikeredett, és nagyon népszerű volt ez az előadás. És ennek kapcsán gondoltuk ki, hogy azokat fák, amelyek elsősorban a diófa, és nézzünk körül a településen, hogy milyen egyéb értékes fáink vannak, és hogy ezeket táblával jelöljük meg. Ezek a faérték táblák a faápolók egyes van egy applikációja, és ott ki lehet számítani a fának az anyagi vagyoni értékét. Nem is ez a lényeg benne igazából, hanem milyen egyéb, ők úgy nevezik, hogy ökológiai szolgáltatást nyújt, amit mi a mostani legutóbbi előadásunkon hallottuk, hogy ez nem is szolgáltatás a fa részéről, hanem adomány, mert hogy ezt a fa nekünk nem nyújtja, hanem ha kérjük, hanem akkor is adja, és ezzel kapcsolatban találtuk ki, hogy mi is elkészítjük közösen a diófa kör tagjai ezeket a táblákat, úgyhogy mindenki választott magának egy helyi fát, és hozzá készített Editke segítségével a kerámia műhelyben egy-egy gyönyörű szép táblát, amik most kihelyezésre kerültek a városnapon, az újhartyáni városnapon.
0: Tehát minden egyes tábla más kész alkotása, mint egy workshop tulajdonképpen így csináltuk őket, úgyhogy mindegyik egy kis személyes jegyet is visel magán.
1: A táblák tehát kikerültek, hogyan választottátok ki a fákat, hol lehet őket megtalálni, mert hát, ha ez alapján elindul egyfajta keresőkutató, sétáló program Újhartyánban.
2: Segítséget is kértünk a fák kiválasztásához. Dormány Zoltán és Zsolnai Rihát segített nekünk, ők faápoló szakemberek és helyi újhartyáni lakosok. Ők segítettek nekünk a kiválasztásban, és hát nevezetes helyeken, például a templom előtt a juhar facsoport, talán a második, a kerámia műhely után, ahol természetesen a diófa található.
0: Igen, aztán a Mária Kápolnánál egy nagyon régi szürke nyár facsoport, amit szintén állagát tekintve, illetve korát tekintve is értékesnek találtunk. A városközpont előtt egy fenyőfa, a gesztenyék, amik hosszú-hosszú ideje sokak emlékeznek még rá, és talán a legidősebb az a Monori út végén, ahogy az autópályánál átmegyünk, egy kocsányos tölgy, ami egy gyönyörű monumentális darab.
1: Most ezek a táblák tehát kihelyezésre kerültek. Terveztek még hasonló akciót? Vannak még olyan fák, amelyeket szívesen ellátnátok táblával? Mik a későbbi tervek ezt illetve?
0: Igen, mostani önkormányzat támogatja ezt a lehetőséget, már kapott a város felhívást, hogy amennyiben van olyan fájuk, amiket szívesen megvédenének. Ugyanis lehet, még nem teljesen végleges, de hogy helyi értékké váltak ezek a fák Újhartyán helyi értékeivé, tehát ez egy bővíthető kollekció. Nekem vannak ilyen elképzeléseim, hogy a különböző kerteknél, mint ahogy van madárbarát kert, esetleg jelöljük, hogy ha nagy fa van, ha nem is táblát kap, de hogy diófa kertben, vagy nagyhársa kertben, és ezeket kis kerámia táblával esetleg lehet jelölni. Folytatása pedig valóban következik, de tulajdonképpen inkább tematikus folytatása, amit majd ősztől szeretnénk egy újabb előadás sorozattal megtámogatni, szakembereket hívva, akik a környezettudatosságot, az ökológiai rendszer fennállásának vagy életben maradásának feltételeire tanítanak minket, megmutatják, a vízgazdálkodásról beszélnek, úgyhogy ez a szeptembertől folytatható sorozat lenne.
1: Többször említettétek már az előadásokat, illetve az előadókat. Mesélj nektek nekünk ezekről az előadásokról egy picit, az elmúlt időszakban azért több is volt Újhartyánban.
0: Igen, most egy picit aktívabbra fogtuk, kicsit ugyan késve a nyárba, úgyhogy hát annó a Schwabság kapcsán kezdtünk beszélgetni. A Schwabságról pozitív, negatív oldalról, az is egy nagyon jó kis kerekasztal beszélgetés volt. A kerekasztal nekem valahogy fontos volt, hogy körbeülve néhányan, akik igazán értenek hozzá, esetleg rendszert adnak, tervet adnak, gerincet adnak egy beszélgetésnek, és ezáltal mindenki, aki hallgatja, egy picit nyitja a szívét, nyitja az elméjét, nyitja a szemét, és akkor a következő előadás az januárban volt, az idén januárban az amatőr művészetről, ami szintén szerintem nagyon testhez álló és adekvált Újhartyánon is, nagyon sok alkotó van, úgyhogy a következő ez volt, és akkor a mostani sorozatunk pedig, hát az gyönyörű, építészekkel beszélgettünk, az építészek intuíciójáról, mozgatórugóiról, a tapasztalatukról, és nagyon nagy öröm volt, hogy dr. Balázs Mihály eljött, Kossuth Díjas építészünk, aki a helyi tanyavilágból való és Újhartyánhoz is kötődik. Ligetvár István, aki egy kifejezetten konstruktív előadást tartott, és most a harmadik előadás már a környezettudatosságról, szintén egy építésztől.
2: Igen, a harmadik előadónk települési fák hasznáról beszélt nekünk. Lajtman Csaba, az Éghajlatvédelmi Szövetségnek a elnöke. Igazából az ő kezdeményezésük van egy ilyen, hogy mozdulj a klímáért. Én gimnáziumban, az Ócsai Bolyai János gimnáziumban dolgozom, és ott diákokkal mi folyamatosan ebben a projektben részt veszünk évről évre, és ez a faérték táblákat a diákokkal készítettem, és ezután jött az ötlet, hogy a diófa körben, hát mi felnőttek is csinálhatunk ilyen táblákat, és hát klasszisokkal minőségibb kivitelű lett igazából ez a tábla, és nagyon örülök, hogy kikerültek.
1: Edith, említetted, hogy folytatódni fognak az előadások, folytatódni fog a diófa kör tevékenysége. Mire számíthat a közönség, hogy keressen benneteket, hogyan lehet csatlakozni ehhez a kis gondolkodó körhöz, mert tulajdonképpen azok szoktak kialakulni egy-egy ilyen találkozás alkalmával.
0: Hát a csatlakozás nagyon közvetlen lehet, tehát akár személyes, akár levélben, de most már van a Diófa körnek is Facebook oldala is, tehát jelöljük és osztjuk, amik történnek. Még pontosan nem tudom, a szeptember szükségünk van ott segítségre, tehát majd az Oli is, Ricsi is remélem közben jár, és akkor hívjuk az előadókat, feltesszük, más jellegű kis projekteket is szervezünk, de ezek még nincsenek pontosan kialakulva, úgyhogy erről még nem tudok olyan konkrétan bármit is mondani.
2: Szívesen visszajövünk az őszi terveinkkel szeptemberben.
1: Legyen így, én várlak benneteket vissza ide a stúdióba. Mit tapasztaltok, mit szólt a közösség, hogy megmozdultatok, és egy ilyen aspektusából világítottatok rá kisvárosotokra?
0: Én azt látom, hogy aki nyitott erre, és igénye is van ilyesmire, az messze menőleg örül, támogat, és örömmel élte meg ezeket az eseményeket. Hát nem mondom, hogy szerénytelen, de azért szerénytelen. Azt mondhatom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát ezeken a beszélgetéseken, együttléteken. A faértéktáblákról még nem kaptunk, ez azért nagyon friss, egy hetes történet. Nem kaptunk különösebb visszajelzést. Mi magunk nagyon örülünk neki. Úgyhogy hát ez még a jövő kérdése.
1: Gyöngyi, hogy látod az elmúlt időszakot?
2: Én is nagyon pozitívan éltem meg, de hogy a táblákkal kapcsolatos visszajelzések, hát majd az idő megmutatja, hogy jönnek-e újabb táblákra igények.
1: Na hát várjuk akkor az újabb igényeket, várjuk az újabb programokat. Köszönjük szépen, hogy ellátogattatok hozzánk.
2: Köszönjük.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Inger Gyöngyi és Surman Edith.

0: Könyvtárba járni jó, ezt dobosan sokan tudják, és szerencsére élnek is a lehetőséggel. Hogy ezúttal milyen könyvért érdemes betérni, azt Illi Noémi mondja el nekünk.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászboldizsár városi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Egy állati jó könyvet, Robert Isaacsnak a könyvét, aki karmesterét zenészként ismert, és ez az első regénye, amit ma hoztam. Egy kiemelkedő mű, ami tele humorral és érzelemmel bír, a címe pedig az, hogy állatnak lenni nehéz, és hát a történet a következő, amikor a félénk és a visszahúzódó Harry Parsons egy reményt keltő vakrandin sétálgat Mollyval a Central Parkban, a világ legaranyosabb kismadara elé röppen és elküldi őt melegebb éghajlatra. Harry, akit már így is eléggé megviselnek az embertársai kegyetlenségei, érti a madár szavait, de azt hiszi, hogy csak halucinál. Ám hamarosan mindenhonnan hangokat hall, kutyák gúnyolják a gazdáikat, verebek élcelődnek egymáson, sőt még az otthonában is fültanúja lesz két sziámi harcos hal fennkölt viselkodásának. Ráadásul egy este óhatatlanul is kihallgatja, ahogy három patkány és egy holttestről beszélget a New York-i metróban, és elszólja magát Molly előtt. A lány alig várja, hogy nyomozhasson, Harry pedig kétségbe esetten vágyik egy második randira, ezért belemegy a játékba. Amikor azonban a metró alagútban sötét jelenet tanúi lesznek, kezdetét veszi Harry legőrültebb hete, tele ijesztő, de egyszerre romantikus és felemelő kalandok sokaságával, úgyhogy állatnak lenni nehéz, Robert Isaacs könyve.
0: Ezért a könyvért is érdemes betérni a Halászboldizsár városi könyvtárba, és hát Noém, említetted, hogy rengetegen vannak most is a könyvtárban, és folyamatosan jönnek az újabbnál újabb kötetekért, pedig a zárás azért még messze van.
3: Igen, múlt héten volt egy kis lelankadás, mert ugye a nagy forróságban nem nagyon jöttek az olvasók, úgyhogy meg is ijedtünk, hogy mi történt, de azóta, hogy enyhült az idő, egyre többen látogatnak el hozzánk, úgyhogy egy perc nyugtunk sincs, de hát az így jó, hogy működik a könyvtár, és sokan jönnek, rengeteg a beiratkozó, és hozzák a kis listájukat, vagy kötelező olvasmányért jönnek, úgyhogy elégedettek vagyunk most már a forgalommal. Ugye július végéig mindenképpen tudnak jönni, illetve augusztus első hetében, augusztus 8-ától 23-áig leszünk zárva, addig érdemes begyűjteni a könyveket mindenképpen.
0: Milyen könyveket visznek ki leginkább, hogyha be tudsz lőni valami irányt?
3: Mindenkinél ugye változó, most külön kiemelt helyen vannak a nyári olvasmányok, és nagyon sokan vágynak arra, hogy valami könnyedebb könyvet vigyenek ki, és hál' Istennek a fiatalok is olvasnak, úgyhogy vannak kamaszok, kisebbek, sőt még akik totyogók, olyanok is jönnek, úgyhogy keresnek mindenféle jó kis izgalmas köteteket a nyárra, ugye a szülők is olvasnak a gyerekeknek, illetve hát a gyerekek is nézegetik például a Mimicsodákat, de rengeteg érdekesség van.
0: Mi a tapasztalat egyébként? Nyáron olvasunk többet, vagy a téli bekuckózós hónapokban? Van erre valamiféle teóriád?
3: Régebben azt gondoltuk, hogy nyáron kevesebb az olvasó, de most már úgy látom, hogy akkor sem, hiszen a nyaralásra is sokan visznek könyvet, ugye a strandon olvasnak, vagy hogyha rossz az idő, vagy esetleg nagyon meleg van, úgyhogy ez már megváltozott, de télen nyilván, hogy több az idő, mert nincs kerti munka, ugye ilyenkor kint vannak sokan a szabadban, és nem jut annyi idő az olvasásra, de télen vissza szoktak térni, de azért nyáron sem panaszkodhatunk.
0: Akkor érdemes nyáron és télen is a Dobosi Halászboldizsár városi könyvtárt felkeresni, és jó könyveket kikölcsönözni. Noémi, mi jövő héten is találkozunk, várunk vissza egy újabb kötettel, addig is jó pihenést kívánunk neked.
3: Köszönöm, és szép hétvégét mindenkinek.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba, én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást! A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: hírek. Társadalmi célú reklám következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
6: Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
8: Nachrichten,
4: Novel,
8: Noticias,
4: Novinky,
8: News.
4: Magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőola és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakult. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
10: Köszöntök mindenkit itt az otthon hangján, a mikrofonnál Szulka Brigit, halljátok, és 2026. július 12-én vasárnap 11 óra után per perccel kezdetét veszi a családi piknik. Izgalmas témákkal rögtön egy nagyon komoly beszélgetéssel indítjuk majd a mai napot, illetve meghallgathatjátok majd a régebbi beszélgetésünket is. De most Szilágyi Izabella riportját hallhatjátok Kovács Noémival, a Gyáli Májva Virágpont vezetőjével. Betegségről, gyógyulásról, gyógyulás segítő útról beszélgetnek.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
9: Családi piknik minden vasárnap a 93.4-en.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en. A mai vendégem Kovács Noémi, a Gyáli Májva Virágpont vezetője és méhnyakrák túlélő. Egy olyan nő, aki a saját életének egyik legnehezebb időszakából küldetést formált. Beszélgetünk a betegségéről, a felépüléséről, az életútjáról, de valójában arról is, hogy mit jelent nőként méhnyakrákkal szembenézni, milyen tünetekre érdemes odafigyelni, és honnan tudunk segítséget kérni. Szia Noémi, köszöntelek itt az adásban.
2: Szia Iza, én is köszöntelek, és az hallgatókat is köszöntöm.
1: Noémi, kezdjük egy kis rövid bemutatkozással. Ki is vagy te, mivel foglalkozol, és hogyan kerültél a Gyáli Májva Virágpont vezetőjévé?
2: Én Gyálon élek, most már 10 éve, jelenleg a saját vállalkozásomat építem ki most már 1,5 éve. Van egy 9 éves kisfiam, akivel itt élünk Gyálon. Hát a Gyáli Májva Virágpont létesülésének az oka az volt, hogy 5 évvel ezelőtt végigmentem ezen a betegségen, méhnyakrákom volt, amiből most már meggyógyultam. Úgy gondoltam, hogy fontos lehet az, hogy helyben legyen a segítség, és az idei évben alakult meg itt helyben a Gyáli Májva Virágpont, aminek a vezetője vagyok. Ez a két fő utam van jelenleg, amivel foglalkozom, és az időm nagy részét kitölti.
1: Nem szeretnék indiszkrét lenni, és hogyha nem fér bele, akkor kérlek szólj, de hogy azért, ahogy így néztem utánad, és követtem az eseményeket, meg az oldalaidat, nagyon sok nőt inspirált a te történeted. Hogyan kezdődött a betegséged? Hogyan jöttél rá? Mi volt az a folyamat, amint te végigmentél, és most itt ülsz a vonal túlsó végén egészségesen?
2: Alapvetően a személyiségem olyan, hogy nagyon szeretek segíteni másoknak. Mindegy, hogy milyen témában, amikor a kisfiam megszületett, akkor azokban a témákban ástam bele magam nagyon mélyen, és akik körülöttem voltak, újdonsült kismamát, nekik segítettem. És ez valahogy végigkíséri az egész életemet. Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, és azt a tudást, amit vagy tapasztalatot, amit én már megszereztem, vagy megéltem, azt én nagyon-nagyon szívesen adom át, és segítek az embereknek. 5 évvel ezelőtt derült ki, hogy méhnyakrákom van, és talán az én esetem egy picit azért különleges, vagy furcsa, mert nekem semmilyen tünetem nem volt, teljesen véletlenül derült ki ez a betegség. Abban az időben én nagyon-nagyon sokat néztem utána, hiszen nagyon kevés információm volt arról, hogy hogy alakulhat ki ez a betegség. Hallottam már a HPV-ről, de nem ástam bele magam, hogy mit okozhat, és hogyan lehet ellene védekezni. Az éves szűrésekre minden évben eljártam, de ennél mélyebben nem mentem ebbe bele, és én azt gondolom, hogy nem is kell, hiszen az ember a prevencióval foglalkozik, az már egy nagyon jó dolog. Mivel átmentem ezen az úton, és végigéltem, nekem a betegségem ideje alatt nagyon-nagyon sokat segített, mind a mellett, hogy én magam is rengeteg kérdést helyre tettem. Egy másik részét megkaptam az orvosoktól, de a harmadik része volt az, amit kerestem, hogy szeretnék olyan emberekkel beszélni, akik átélték ezt a betegséget, és most jól vannak. Hogy mondják el nekem, hogy jól van. Csak mondják azt, hogy jól vannak. Hogy milyen stádiumban voltak, mi volt az ő történetük, és ez adott nekem igazán megnyugvást. Mert az orvosok is nyugtattak, ugye különböző vizsgálatokon megy végig az ember, de mégis a lelki nyugalmat az adja meg, amikor egy érintettel tud az ember beszélni.
1: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de hogy ekkor te hány éves voltál, tehát hogy az életednek melyik szakaszán jártál?
2: 36 éves voltam, ekkor. Tehát nagyon fiatalnak számítottam. Nálam úgy terült ki ez a betegség egyébként, hogy a második kisbabámmal voltam terhes, tehát mi még szerettünk volna, hogyha bővülne a családunk, és végül is, mivel ez a terhesség sikertelenül fejeződött be, és nem a betegségem miatt, volt egy kis műtétem, egy rutin kis műtét, ami a terhességnek a befejezési fázisa volt. De a terhesség megállapításánál nekem ugyanúgy levették a citológiámat, mint minden évben, aminek vissza is jött az eredménye, hogy teljesen negatív, 3 hétre rá viszont felhívtak, hogy a kis műtétnek a szövetanyjában daganatos sejteket találtak, és teljesen zavar volt nálam, hogy hát fogtam a kezembe egy negatív rákszűrési eredményt, és fogtam a kezembe egy 10 mm-es daganatot tartalmazó szövettant. Nem tudtam összerakni a képet, úgyhogy nálam ilyen borzasztó nagy viharok voltak minden szempontból, és az, hogy egy terhes kismamából lettem egy daganatos beteg egy hónap lefolyása alatt, az is egy rettenetesen megterhelő, egy óriási teher volt mind nekem, mind a családom számára. Úgyhogy 36 évesen borzasztó fiatalnak számítottam egyébként ezzel a betegséggel.
1: És azon túl, hogy fizikailag mennyire megterhelő volt, itt azért nálad duplán lelkileg is megterhelő lehetett.
2: Igen, ez abszolút, tehát nem is volt időm feldolgozni a kisbabámnak az elvesztését, gyakorlatilag már is egy újabb feladat elé állított a sors, amit végig kellett csinálnom. Akkor 4 éves volt a kisfiam, borzasztóan féltem attól, hogy nem fogom őt látni felnőni. És ez egy akkora erőt adott, hogy végig kell csinálnom ezt az utat. És sajnos ilyenkor az embernek a gondolatai egyébként mindenfele csaponganak a haláltól, onnantól kezdve, egészen addig, hogy milyen műtétek várhatnak rá, milyen kezelések, és milyen csonkítás lehet ugye egy női szervben. Itt minden, nagyon sokáig ezek nincsenek konkrétan kimondva, hiszen mindig egy újabb vizsgálattól függ az, hogy merre megy tovább az út, és mi lesz a következő lépése a beteg útnak. És emiatt rengeteg a bizonytalanság is ezen az úton. Nekem nagyon sokat segített akkor, hogy a Májva Virág Alapítványnak a kiadványait és az online elérhető kiadványait tudtam olvasni, hiszen ott van például betegút kísérő, ami leírja, hogy attól függően melyik stádiumban van a betegség, merre mehet tovább az út. Már ez is egy megnyugvást ad, de rengeteg sok a kérdés, nincsenek válaszok, és ez egy nagyon, nagyon megterhelő időszak. A fizikális része az egyik, de talán a mentális. Az megterhelőbb, igen.
1: És amit az előbb említettél, hogy igyekeztél minél több gyógyult embert fölkeresni, ez neked egy könnyebbség volt? Motivált téged abba, vagy reményt nyújtott az alagút végén?
2: Abszolút, igen. Igen, a remény az, hogy nálam előreharadottabb stádiumban lévő nők hogy élték meg a kezeléseket. Volt olyan, aki elmesélte nekem, hogy a kemoterápia után minden alkalommal elment egy szórakozó helyre, hogy érezze azt, hogy él, és hogy jól van. Ezeket az ember csak akkor tudja igazán átvenni, és megérteni, amikor ő is ezen az úton van. Úgyhogy nekem borzasztóan sok reményt adott, hiszen vannak az orvosok, akik elmondják, hogy mi várható, ott áll az ember mellett a család, mert mindenki teljes válszélességgel ott van, de senki nem ért meg. Igen. Nem érti meg azt, hogy oké, hogy itt vagytok, segítetek, az orvos meg fog gyógyítani, de mégis elveszettnek érzi magát az ember lelkileg, és senki nem tudja, hogy én mind megyek át, nyilván a fizikális részét látják, hogy műtét, kezelés, akármi. De kiért meg engem? És ezek a nők, ezek megértettek engem, és én is megértettem őket, amikor már megtudtam, hogy beteg vagyok. És nekem ők rengeteg erőt adtak, és minden alkalommal, amikor azt éreztem, hogy elfogy ez az erőm, minden alkalommal belőlük tudtam újabb erőt meríteni.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig. Mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit. Új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Sok tanár hiányzik a rendszerből. Kevés az orvos, ezért praktizálhat a dunavarsányi oltásokat be nem adó doktornő. Mindenhol lesz napsütés.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Július elején több mint 3100 pedagógiai munkakörre lehetett jelentkezni a közszolgálás portálon. A tanárkulcs szóra 1277, a pedagógus kifejezésre 1039, míg a tanító keresésre 735 álláshirdetés jelent meg a felületen. A meghirdetett állások száma jelentősen meghaladja a tavalyi év azonos időszakának adatait. Akkor mintegy 2560 pedagógiai pozíció szerepelt a portálon. A legtöbb lehetőséget ezúttal is a tankerületi központok kínálják, amelyekhez több mint 2600 álláshirdetés kapcsolódik. Az intézmények elsősorban szaktanárokat, tanítókat és gyógypedagógusokat keresnek, de több más az iskolák működését segítő munkakörben is várják a jelentkezőket. Többek között takarítói, karbantartói és iskolatitkári állások is elérhetők, írja a HR portál. A Monori tankerületnek ezen a felületen július 10-én 175 futó álláshirdetése volt.

0: Szinte minden településre keresnek pedagógust valamilyen szakon. Dabason a Gyóni Géza, a II. Rákóczi Ferenc, a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Táncsics Mihály Gimnázium és a Művészeti Iskola keres tanárokat, de hiányzik pedagógus Ócsáról, Örkényből, Hernádról, Nyáregyházáról és Csépharasztról is. Szívesen fogadta Délegyháza önkormányzata azt a gyermekorvost, akit korábban a kötelező oltások benemadásával vádoltak. Az ügyben született ítélet szerint a gyermekorvos praktizálhat, ugyanis nagyon kevés az orvos. Az ellátás biztonság érdekében mérlegelték a körülményeket, így a gyermekorvosi teendőket elláthatja, azonban oltásokat nem adhat be az említett doktornő, mondta Ribulanta a polgármester.
1: Ami a legfontosabb, amit elmondjuk, hogy olyan gyermekorvos hiány van, hogy csak itt tudjuk kezelni ezt a problémát. Lehet, hogy a doktornő vétkesen járt el, de a hosszú évek, évtizedek tapasztalata az, hogy egyébként a szakmájában pedig kiváló teljesítmény nyújt. Szinte biztos vagyok abban, hogy azok a páciensek, akik az ő körzetébe tartoznak, vagy az ő a kártyájuk nála van, az fogják követni, mert nagyon szeretik őt. És ahogy már mondtam, lehet, hogy vannak erkölcsi aggályok, sokaknak egyébként, nekem is, de nekem azt kell figyelembe venni, hogy az ellátás megoldott legyen, és miután a Magyarországi Bíróság azt mondta, hogy nincs akadálya annak, hogy ő praktizáljon, ezért nekem ezt nincs jogom felülbírálni. Különösen úgy nincs jogom felülbírálni, hogy egyébként az oltásokkal kapcsolatos tevékenységtől el van zárva. Tehát így azt gondolom, ennek a méregfogát kiúzta a bíróság, és semmi akadálya nem lesz annak, hogy a közeljövőben gyermekorvosként dolgozzon nálunk Délegyházán.
0: Újra látogatható a felsőpakonyi játszótér. A játszótéren végzett locsolórendszer kiépítési munkálatok befejeződtek, így már újra birtokba vehetik a gyerekek. A locsolórendszer hosszú távon hozzájárul a zöld felületek állapotának megőrzéséhez és a környezet rendezettebb fenntartásához.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A tavalyihoz képest egyel, a két évvel korábbihoz viszonyítva pedig két csapattal több, azaz 12 együttes várhatta Pest vármegyéből a MOL Magyar Kupa 2026-2025-es kiírásának sorsolását. A rajthoz állók között találjuk az idei Pest vármegyei kupagyőztes Fémalk Dunavarsányt, döntős ellenfelét, a Vácot, továbbá az Albidok Kartel, a Ceglédi Vasutas, a Felsőpakony Hungarec és a Fidis csapatát is, amelyek mindannyian a vármegyei ágról kvalifikálták magukat az országos főtáblára. Rajtuk kívül hatan a Budaörs, a Dunaharaszti, az Ért, a Gödöllő, a Meton FC Dabas és a Monor MB3-as részvevőként várták az első forduló sorsolását, amelyet földrajzi szempontok figyelembevételével négy csoportot kialakítva a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága csütörtök délelőtt elkészített. Az első játéknapon összesen 143 csapat áll rajthoz és 71 mérkőzésre kerül sor. Az Algyő erőnyerő egyetlen Pest vármegyei párharc jött létre, ezen a Ceglédi Vasutas a háromszoros Pest vármegyei kupagyőztes Gödöllőt látja majd vendégül. A Pest vármegyei érintettségű mérkőzések programja az első fordulóban Fémalk Dunavarsány, Sándor Falva, Kalocsa, Felsőpakony Hungarec, Pilis, BKV Előre, Törökszent Miklós, Dunaharaszti, Makó, Meton FC Dabas, illetve Jamina Békés Csaba, Monor. A hivatalos játéknapok augusztus 1-e és 2-a, azaz szombat és vasárnap. A második forduló mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án rendezik majd.
0: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi és északnyugati szél. Napközben 26-31 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!

van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: A beszélgetés már is folytatódik itt a családi piknikben, az otthon hangján.
2: Azért egy ilyen komoly betegség után nem csak az orvosok általi kezelésre lehet szükség, hanem akár talán egy szakember segítségű hívására is. Mit gondolsz, hogy nőként mennyire változott a te önismereted, az önelfogadásod, akár a testedhez, testedről kialakított képed, bármi, ami esetleg arra utal, hogy tényleg nőként megélni, ahogy az előbb említetted, csonkítást, azokban a szerveidben vélt problémát, amitől te tényleg igazán nőnek érezheted magad. Hogyan hatott ez a te személyiségedre? A női mi voltodra?
3: Szerintem egy nőgyógyászati daganat az egyik legmélyebb módon érinti a nőiességet, nem csak fizikailag, hanem ugye lelkileg is. Hiszen azok a szervek érintettek, amelyek ugye a nőiességünkhöz, az anyasághoz, a párkapcsolathoz, vagy akár a szexualitáshoz kötünk. Szerintem teljesen természetes, hogy egy nő egy időre elveszíti a maga biztonságát, és akár meg is kérdőjelezheti önmagát. Én is ezen az úton mentem egyébként végig, és meg kellett tanulnom, hogy a nőiességem nem attól függ, hogy a testem mind megy keresztül, vagy hogy van-e rajta heg, vagy műtéti heg, vagy bármi, jó, vagy megváltozik-e a működése, igen, hanem azért ez ennél sokkal összetettebb. Nagyon fontos, hogy élünk, hogy szeretünk, hogy gondoskodunk, hogy kapcsolódunk a másikhoz, és nagyon fontos, hogy önmagunkra hogy tekintünk. Szerintem a gyógyulás egyik legfontosabb része miatt az önelfogadás, és nagyon nehéz egyébként elfogadni azt, hogy a testünk megváltozik, de ettől még ugyanúgy értékesek vagyunk, és ez nagyon-nagyon nehéz.
2: Az én nézetemben mit gondolsz, mennyire jelenthető ki az, hogy talán ez a betegség pont azért állított meg téged, hogy megtanuld még jobban értékelni önmagad?
3: Biztosan így van. Tehát igen, ahogy te is mondod, hogy ez nagyon befolyásolja. Számomra egyébként én mindig szerettem nőies lenni és nőként élni. A terhesség, illetve a gyermeknek a születése, ez mindig egy picit megváltoztatja az embernek a önmagához való hozzáállását, és ez a betegség ez egy újabb olyan mérföldkő lehet az ember életében, vagy egy nő életében, amikor elveszíti a nőiességét. És én például megpróbáltam az életminőségemen nem változtatni, például fotózásokra jártam, mert ott jó volt magamat visszanézni, hogy erőt adott és önbizalmat. Engem az, hogy ezzel foglalkoztatok, vagy hogy beszélhetek erről, engem ez például gyógyít, tehát terápiás jelleggel hat, és szerintem nagyon fontos az, hogy tudjunk és merjünk erről beszélni, mert a legnagyobb probléma az inkább az, hogy ezt még mindig tabuként kezeljük, és nem csak a betegséget, hanem az oda vezető utat is, ugye a HPV-fertőzést. Nagyon sokan nem mernek erről még beszélni. Én ezért is szeretném, hogyha minél több nőhöz eljutna az, hogy erről lehet és kell is beszélni, mert a fizikai felépülésünk az egy része, és a lelki az egy másik, és nagyon fontos, hogy utána is nők maradjunk, és tudjunk tükörbe nézni, és megmaradjon a nőiességünk, hiszen kapunk egy újabb esélyt az életre, és még sok év áll előttünk, és azt nem tölthetjük úgy, hogy nem vagyunk jóba önmagunkkal, vagy nem tudunk önazonosak lenni.
2: Mi a tapasztalatod, hogy aki átesik egy ilyen betegségen és túléli, annak utána magáról alkotott képe az jó irányba változik?
3: Szerintem inkább nem. Tehát nagyon, nagyon sokan például az, hogy egy-egy szervet elveszítenek, ami a nőiességet jelképezi, azt ők konkrétan a nőiességük elvesztésével azonosítják és élik meg. És nagyon sokan például, akár fiatalon is, de a szexuális életet teljesen megszüntetik, úgyhogy házasságban élnek. Tehát, hogy inkább azt gondolom, hogy nem jó irányba megy, és ennek az egyik oka talán, sőt biztosan az, hogy lelkileg nem fejlődnek, vagy nem kérnek segítséget. És nagyon fontos az, hogy merjünk segítséget kérni, mert amikor a testtel, tehát én azt tapasztaltam, hogy amikor végigmentem a kezeléseken, a műtéti folyamaton, és amikor megáll, tehát amikor azt mondta az orvos, hogy fél vagy évente találkozunk a kontrollon, tehát nem volt következő labor, nem volt következő vizsgálat, CT, műtét és semmi, akkor érkezett meg a lelki üresség, hogy oké, hogy a testem túl van ezen, de hol a lelkem? Az nem ért utol, nem tudtam a lelki részével foglalkozni, és utána kezdtem el én is a saját lelkemmel, a nőiességemmel és önmagammal foglalkozni, és ez egy sokkal-sokkal hosszabb folyamat, mint egy fizikai felépülés, egy testi felépülés. És szerintem nagyon sok nő ezt nem lépi meg.
2: Igazából én azt gondolom, hogy az élet minden területén, bármilyen traumánál, törésnél, ahogy elkezdünk foglalkozni a fizikai résszel, és majd mellette a lelki résszel, az én nézetemben azt gondolom, hogy ez együtt a kettő működik. Tehát, hogy a gyógyuláshoz hozzájárul az is, hogy belülről gyógyítsuk a lelkünket.
3: Igen, igen, hiszen egy új fontossági sorrend lesz az ember életében egy ilyen betegség után, és az első helyre kell tennünk önmagunkat, és saját magunkkal foglalkozni, hiszen rájön az ember, hogy az élet múlandó, és nagyon sok dolgot máshogy fog csinálni, máshogy priorizál az ember ezután, és ott kell legyen az első között az önmagunkkal való foglalkozás és a saját lelkünknek a rendbetétele.
2: Köszönöm szépen, Noémi, és akkor egy kicsit menjünk át így a gyakorlati részére, hiszen sokan hallják a HPV, a méhnyakrák szavakat, de hogy így nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit jelent. Röviden elmagyaráznád ezeket nekünk, hogy mi a HPV, és hogyan kapcsolódik a méhnyakrákkal.
3: A HPV, a humán papilloma vírus jelenti, ez egy szexuális úton terjedő vírus, aki szexuális életet él, az sajnos nem védett ellene. A HPV-ről annyit érdemes tudni, hogy az életünk során majdnem mindenki megfertőződik HPV-vel, aminek semmilyen tünete nincs, és legtöbbször az immunrendszer le is győzi ezt a vírust, tehát nem is biztos, hogy tud valaki arról, hogy HPV fertőzése van, vagy esetleg volt, csak már meggyógyult, mert legyőzte az immunrendszer. Ugye kétféle szűrést különböztetünk meg egy nőgyógyászati vizsgálatnál, van a nőgyógyászati rákszűrés, és van a HPV szűrés, ez két teljesen külön szűrés. A nőgyógyászati rákszűrés, amit minden évben szoktak javasolni, a HPV szűrést azt külön szoktuk javasolni, ez nem automatikusan kerül szűrésre, csak hogyha valaki ezt kifejezetten kéri. Mi azt szoktuk javasolni, hogy 30 év fölött érdemes a HPV szűrést is kérni. Amennyiben a HPV szűrés negatív, akkor ezt elég 3-4 évente ismételni. De ha pozitív, akkor sem szabad megijedni, hiszen önmagában nem informatív, tehát a rákszűréssel együtt nézik minden alkalommal. Legtöbbször egyébként, amikor a rákszűrésben találnak egy kicsi eltérést, egy enyhe fokú eltérést, akkor szoktak kérni HPV szűrést, de annak, aki tudatos és próbál prevencióra odafigyelni, ők szoktak egyébként HPV szűrést is kérni. Ami nagyon fontos az, hogy ugye, mivel szexuális úton terjed, ezért mindenki veszélyeztetett, vagy ki van téve ennek a vírusfertőzésnek, aki szexuális életet él. Nőként a szűrést szoktuk javasolni, és a HPV elleni védőoltást, ezzel a kettővel tudunk maximális védelmet kialakítani, hiszen a HPV vírus, hogyha az immunrendszer nem győzi le, a rákszűrésben elkezd elváltozás lenni. Egészen a méhnyakrákig egyébként nagyon-nagyon sok fázisa van, úgyhogy nem kell rögtön megijedni, ezért szoktuk azt mondani, hogy minden évben ajánljuk a rákszűrést, és kell is menni, mert amikor már egy pici eltérést találnak a rákszűrésnél, akkor ugye egy helyi kezeléssel általában ez visszafordítható, és nem alakul méhnyakrákká ez a vírus. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy minden évben rendszeresen járjunk szűrésre, hiszen akkor időben felismerhető az elváltozás, és nem alakul még nyakrákká.
2: Igazából akkor még a HPV-nek esetlegesen tünetei sem lehetnek, hanem majd inkább később az előre haladottabb állapotba figyelhetünk meg mi nők tüneteket ezzel kapcsolatban?
3: Igen, tehát önmagában a HPV nem okoz semmilyen tünetet. Vannak, a HPV-nek vannak alacsony kockázatú, közepes és magas kockázatú törzsei. Az alacsony kockázatúaknál egyébként például a szemölcs a szokott tünetet okozni, ezek viszont nem fognak daganattá átalakulni. A magas kockázatúakból szokott kialakulni, de hogyha időben vagy rendszeresen figyelve van, rendszeresen járunk szűrésre, az orvos által megadott időben, hiszen van, hogy akkor 6 havonta szükséges rákszűrésre járnunk, akkor ezek időben felismerhetőek, úgyhogy nem alakult daganatá. De kérdésedre válaszolva, a legtöbb HPV vírusnak nincs semmilyen tünete, kivéve ugye a szemölcsöt, azt is a HPV vírus okozza.
2: Hogyha egy teljesen egészséges női szervezetről beszélünk, akkor ebben az esetben mit jelent itt a prevenció, mire figyeljünk oda nőként?
3: A szűrések fontosságára minden évben a rákszűrést szoktuk javasolni, és egy olyan nőgyógyászati szűrést, ahol ugye történik fizikális vizsgálat, ha van lehetőség kolposzkópiára, ahol nagyításban nézi meg az orvos a mészájat, akkor az is nagyon-nagyon jó kiegészítő vizsgálat, és a hüvely ultrahangra is fontos odafigyelni, hiszen a fetefészek rákot például a hüvely ultrahangon, vagy a méhtest rákot azon hamarabb fel lehet fedezni. Úgyhogy egy ilyen teljesen átfogó nőgyógyászati szűrést, hogyha minden évben megejtünk, akkor azt gondolom, hogy elejét tudjuk venni bármilyen későbbi folyamatnak.
2: Beszéljünk egy kicsit a gyáli májvavirág pontról. Hogyan működik gyakorlatban?
3: A Májvavirág Alapítvány, mint olyan, az egy 2013 májusában jött létre azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a HPV megelőzésre, és segítse a nőgyógyászati daganattal érintett nőket és családtagjaikat. Az alapítvány munkája ma már jóval túlmutat a méhnyakrákon, a petefészek, a méhtest vagy a szeméremtest, illetve az üvelyrákkal érintettek támogatásán. Alakultak az ország több pontján helyi pontok, tehát mi a Májvavirág Alapítvánnyal dolgozunk együtt, és helyileg vagyunk ott, és tudunk segítséget nyújtani azoknak, akik, tehát családtagoknak, hozzátartozók is fordulhatnak hozzánk, hiszen van, nem minden korosztály él ugye online felületen, tehát nagyon fontos az, hogy a hozzátartozók is kész fordulhatnak hozzánk. Nem csak tehát a nőgyógyászati daganatot diagnosztizáltak, jöhet, vagy fordulhatnak hozzánk, akiknek szükségük van bármilyen információra, lelki támogatásra, vagy csak egyszerűen arra, hogy valaki meghallgassa őket, hiszen sokszor már ez is hatalmas segítség, hogyha valaki tudja, hogy nincs egyedül. Fordulhatnak hozzánk azok is, akik szeretnének többet megtudni a HPV-ről, a méhnyakszűrésről, megelőzésről, vagy a HPV elleni védőoltásról. Gyakran érkeznek kérdések szülőktől, fiataloktól és olyanoktól is, akik bizonytalanok egy vizsgálat vagy egy lelet kapcsán is, és helyi májvavirág pontként abban tudok segíteni, hogy hiteles információt adjak, és összekössem az érintetteket az alapítvány szakmai lehetőségeivel, illetve helyi programokat, előadásokat és figyelemfelhívó eseményeket szervezünk. Fontos, hogy nem orvosi tanácsadást végzünk, hanem egy biztonságos támogató közösséget biztosítunk, ahol kérdezni lehet, és senki nem marad egyedül a kérdéseivel vagy a problémáival.

beszélgetés folytatását hallhatjátok a következő órában, most pedig közlekedési információkkal megyünk tovább. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.

0: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják. És ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaértek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendi utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolságot tartva. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakult. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 12 óra múlt pár perccel folytatódik a családi piknik itt az otthon hangján, én Szlóka Brigi vagyok, és már is hallhatjátok az előző órában elkezdett beszélgetés folytatását. Szilágyi Izabella beszélgetett Kovács Noémival, a Gyáli Májva Virágpont vezetőjével. Az óra második felében pedig a csillagok állását fogom megnézni nektek.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
3: Családi piknik, minden vasárnap a 93.4-en.

0: A beszélgetés már is folytatódik itt a Családi Piknikben, az Otthon hangján.
1: Akkor az első beszélgetés, vagy ezek az alkalmak általában személyesen zajlanak, vagy ezeken az eseményeken, kitelepüléseken tudnak hozzátok inkább kapcsolódni?
2: A helyi városi programokon részt szoktunk venni, illetve szoktunk nők egészség klub délután szervezni, ami egy kerekasztal beszélgetés szokott lenni, a Májva Virág Alapítványtól is jönnek szakmai vezetők, illetve én, mint a helyi pont vezető, illetve négy nyakrák túlélő is részt szoktam venni. Itt kötetlenül lehet beszélgetni, tabuk nélkül lehet beszélgetni, általában pici gyöngyfűzéssel szoktunk készülni, hogy oldjuk a feszültséget és a hangulatot. Ezt évente többször szoktuk megszervezni. Mindig ki szoktuk írni a Gyáli Májva Virágpontnak a Facebook oldalán, hogy mikor vannak ilyen események. A Facebookon eseményeket is hozunk egyébként létre, úgyhogy ezeket követve, ezeket az oldalakat követve tudnak tájékozódni a lakosok, hogy mikor és hol tudnak velünk találkozni, és rengeteg hasznos kiadványjal készülünk, hasznos információval, tehát tényleg nincs tabu, bármiről tudunk beszélgetni.
1: Mit gondolsz, Noémi, mit tapasztalsz, mitől félnek a legtöbben, vagy a leginkább, akik oda kerülnek a társaságotokba, ebbe a közösségbe? Mi az, ami ilyenkor teljesen kiláthatatlansággal tölti el a nőket?
2: Két csoportra osztanám. Az egyik az, amikor még valakinél nem diagnosztizálnak semmilyen rossz indulatú elváltozást, csak mondjuk egy pici eltérés van a rákszűrésükbe, amit a HPV okoz. Sokan egyébként stigmának élik meg, hogy ha HPV-jük van, akkor az biztosan azt jelenti, hogy olyan életet élnek szexuálisan, ami nem elfogadott. De ez egyáltalán nem így van, tehát egy monogám kapcsolatban is bármikor felütheti a HPV vírus a fejét, tehát ez nem függ össze, nem szeretnek beszélni a nők erről. Én azt gondolom, legalábbis nagyon-nagyon tabunak élik meg. A nőgyógyászati daganattal érintetteknél pedig az a tapasztalat, nagyon negatívan látják és élik meg a betegséget, és ebben tudunk nekik segíteni, hogy nagyon sok kérdésükre választ adunk, vagy elmeséljük a saját beteg utunkat, hogy nálunk mi és hogy történt. Én például, amikor megkaptam a diagnózist, nem is tudtam, hogy milyen műtéti lehetőségek vannak. Az én stádiumomnál például egy méh megtartó műtéten tudtak végezni, ami azt jelenti, hogy 95%-ban ugyanazt az életminőséget tudom élni, mint a betegségem előtt. Amit nagyon sokan nem tudnak, de ha már ezt elmesélem valakinek, aki egy korai stádiumban van, szerintem ez egy óriási pozitív energiát, vagy egy pozitív szemléletet tud nekik adni, hogy ne lássák negatívan a saját beteg útjukat.
1: Tehát a lelki támogatáson túl azért valamiféle útmutatás is lehet, vagy információ átadás is.
2: Így van. A Májva Virág Alapítvány rengeteg hasznos kiadványt készített egyébként, ilyen például a konizáció, a HPV-ről is vannak kis könyveink, ami minden tabu nélkül leírunk benne. Tényleg például a sugárterápiáról, vagy a kemoterápiáról, hogy milyen folyamata van, mire számíthat egy beteg, hogy mire, vagy a műtéti folyamat, hogyan zajlik, akár az altatás, az ébredés, szükséges, vagy mit érdemes vinni a kórházba magunkkal. Tehát egy olyan átfogó információt adunk át, ami már önmagában megnyugtató lehet egy betegnek. Illetve a hozzátartozóknak is külön kiadványjal készültünk, és érdekességképp elmondom neked, képzeld el, hogy én hozzátartozóként is érintett voltam, hiszen nekem az édesanyám méhnyakrákos volt korábban, mint az én betegségem. Úgyhogy én először hozzátartozóként találkoztam a Májva Virág Alapítványjal. Mivel édesanyám ugye akkor 60 éves volt, ő egyáltalán nem élt online semmilyen szinten az online világba, ezért én magam voltam az, aki utána járt és utána olvasott sok mindennek. Én akkor találkoztam először az alapítvánnyal, és nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy lássam én is, hogy mi vár az édesanyámra. Egyébként ennek 12 éve is szerencsére jól van, hál' Istennek, de igen, hozzátartozóként is nagyon-nagyon sok hasznos információt kapunk, és tudjuk támogatni azokat az érintetteket, akik a családban vannak. A sorsúra kintora, hogy aztán én is végigmentem.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogyha eddig nem lett volna ám nagyon pozitív, de megrázó a történeted, így most azért még egy kicsit ez még inkább megindított, meg meghatott. Köszönöm, hogy elmesélted, mert azt gondolom, hogy végignézni édesanyáddal hatalmas nagy fájdalom lehetett őt látni, aztán, hogy bekerültél te ebbe a helyzetbe, és neked kellett rajta végig menni. Hát le a kalappal, és hát nagyon gratulálok, hogy ennyire jól sikerült ezt végigcsinálnod, mert nagyon-nagyon erős vagy, az biztos.
2: Nagyon szépen köszönöm. Igen. Nehéz, nagyon nehéz időszak volt, de talán ezt ő is el tudja mondani, hiszen ő maga is érintett volt, és aztán a saját lánya ment végig ugyanezen a betegségen, ami meg szerintem megint egy borzasztó nehéz lelki állapot lehetett neki is, úgyhogy mind a ketten érintettként és hozzátartozóként is végigéltük ezt. Én egyébként, amikor saját magam a kórházban feküdtem, érintettként és a műtétre váltam, én rengeteg olyan Májva Virágos kiadványt olvastam. Ezek közül az egyik az alapítvány elnökének a könyve, a Tóth Ittoé, aminek az a címe, hogy Minden anyuka meggyógyul, és én ezt a könyvet olvastam egyébként a műtétem előtt, és ez adott nekem óriási segítséget. Apróságok, mert egy könyv, de mégis akkora erőt tud belőle meríteni az ember, hogy aztán képes legyen végigcsinálni bármit.
1: Ez volt az én konzekvenciám, hogy igazából bármennyire is félhettél, és bármennyire is elfáradhattál ebbe, még tényleg folyamatosan csak pozitívan kapaszkodtál, és kiálltál az mellett, hogy igenis meg fogsz gyógyulni, és összességében azt gondolom, hogy legyen szó bármilyen betegségről, talán ez is a kulcsa annak, hogy az ember képes meggyógyulni, és ezt úgy mondom, hogy hál' Istennek még soha nem voltam ilyen helyzetben, de hogy ha eldöntjük, és a lelki oldalával foglalkozunk, és nem a borúlátásban vagyunk, hanem abban, hogy meg szeretnénk gyógyulni, én azt gondolom, vagy az én tapasztalatom az, hogy az eredmény már fél siker.
2: Igen, ez így van. Mindazonáltal beleszél szerintem a betegút alatt, hogy legyenek sötét gondolatok. De nagyon fontos az, hogy ezeket aztán tudjuk kontrollálni és uralni, és ne engedjük befészkelni magunkba és a fejünkbe azt, hogy rossz vége lehet bárminek, vagy egy rossz eredményt kaphatunk. Én magam a diagnózisom, amikor én megkaptam a diagnózisomat, az első hetem nekem is rettenetesen feketén, tehát a lelkem szempontjából nem tudtam egyszerűen elűzni azt a gondolatot, hogy meghalhatok. És én azt gondolom, hogy ez rendben van, de hogy utána merre indulok tovább, hogy maradok-e benne ebben az állapotba, vagy pedig elkezdek bízni és hinni, és elkezdek kapaszkodni, és megkeresem, hogy mi az, amiben tudok kapaszkodni, az nagyon fontos utána. Bár még nagyon sok eredményt nem tudtunk, köztük azt sem, hogy van-e áttétem, hogy milyen mértékben terjedt szét a daganat, de én már akkor megkerestem a sorstársakat, és elkezdtem velük beszélgetni. Nekem ez volt egy kapaszkodóm, és ebbe tudtam fölhúzni magamat, és ezért vált az én küldetésem is az, hogy gyógyultként ezt a rengeteg pozitív dolgot, amin én átmentem, és amit megtudtam, és végig tudtam csinálni, ezt odaadjam azoknak az embereknek, akik most még az út elején vannak, és rengeteg bizonytalanság van, rengeteg kérdés van bennük, nekik szeretnék segíteni azzal, hogy akár csak beszélgetünk, hiszen te is mondod, hogy milyen pozitív, és mennyi töltetet tud adni az, hogy beszélgetünk, és egy olyan nővel, aki ezen az úton van, szerintem ennél nincs fontosabb, hogy valaki feltöltse őt pozitív gondolatokkal, és hogy tudjon mibe kapaszkodni.
1: Nagyon szépen összefoglaltad.
2: Olyan nővel, aki ezen az úton van, szerintem ennél nincs fontosabb, hogy valaki feltöltse őt pozitív gondolatokkal,

0: alapítvánnyal tudnak kontaktot felvenni, és a Májva Virág alapítványnak a honlapján látnak rengeteg kiadványt, rengeteg segítséget, úgyhogy ott érdemes olvasgatni, aki pedig helyben szeretne segítséget kérni, beszélgetni, vagy pedig részt venni ezeken a programokon, amiket szervezünk, az a gyalimajvavirág.hu oldalát kövesse, és ott minden információt meg fog találni.
1: Végezetül, Noémi, így az adásunk végéhez közeledve, mit üzennél minden nőnek, függetlenül a korától, mi az az egy dolog, amit szeretnél, hogy ma hazavigyenek ebből a beszélgetésből?
0: Én talán egyetlen egy mondatot mondanék, amit mindenki el tud vinni haza, az pedig az, hogy a szűrés életet ment. És szerintem ez a legfontosabb üzenet, hogy legyünk tudatosak, hogy járjunk szűrésekre, és a prevenció is borzasztóan fontos, hogy megelőzzük, és tudjuk, legyünk tisztában, informálódjunk, tájékozódjunk, hogy mit okozhat, akár a HPV vírus, akár az, hogyha nem járunk el szűrésre. Ne dugjuk homokba a fejünket, hanem járjunk szűrésre, és figyeljünk magunkra és a testünk jelzéseire, és azonnal keressünk fel orvost, hogyha bármilyen tünetet észlelünk magunkon. Kérjünk segítséget.
1: Nagyon szépen köszönöm, Noémi, hogy elfogadtad a meghívást, és nem mellesleg azt is, hogy ennyire őszintén meséltél a saját utadról. Remélem, hogy ez a beszélgetés nem csak erőt ad sok nőnek, hanem arra is ösztönöz mindnyájunkat, hogy éljünk a szűrővizsgálat lehetőségével. Köszönöm szépen, Noémi, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem erről tabuk nélkül, és nagyon remélem, legalább egy nő is elmegy szűrésre, vagy segíthettem akár a pozitív megszólalásaimmal, vagy a pozitív utammal, akkor már megérte, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod-e, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4 Rádió Dabas.
9: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2 TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Családi piknik.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Lássuk is, hogyan alakul ma július 12-én a napunk a csillagok állása szerint. Kedves Kosma, rengeteg energiád lesz, amit érdemes sportolásra vagy egy új projekt beindítására fordítanod, ne kapkodj el egy fontos döntést. Pénzügyek terén váratlan, de kedvező fordulat következhet be a mai napon a Bika jegy szülöttjeinél. Figyelj a megérzéseidre, most sokat segítenek. Kedves ikrek, kiváló nap ez a baráti találkozókra és az őszinte mély beszélgetésekre. Egy régi ismerős meglepő hírrel szolgálhat számodra. Érzelmes hangulatban lehetnek a rák szülöttei, ezért töltsetek több időt a számotokra legfontosabb emberekkel, a családi béke most mindennél többet ér. Kedves oroszlán, ma te leszel a társaság középpontjában, és könnyen levehetsz bárkit a lábáról, a kisugárzásoddal használd ki ezt a tárgyalásokon is. Ideje rendet tenned magad körül, kedves szűz, mind a lakásban, mind a gondolataidban. Egy régóta halogatott feladat végére tehetsz pontot ma. Szerelemben és párkapcsolatban harmonikus, békés pillanatokra számíthat a mai napon a mérleg, megoldódhat egy korábbi nézet eltérés is. Egy munkahelyi vagy magánéleti rejtély ma végre megoldódik a Skorpió számára. Bízz a megérzéseidben, most nem fognak becsapni. Új kalandok és utazási lehetőségek kapui nyílhatnak meg a nyilas számára a mai napon. Légy nyitott az ismeretlen dolgokra, vágj bele bátran. Ideje kicsit lelassítanod és a pihenésre, valamint a feltöltődésre fókuszálnod, kedves Bak. Ne vállalj magadra felesleges plusz munkát. Kedves vízöntő, kreatív ötleteid ma aranyat érhetnek, így bátranozd meg őket másokkal is. Inspiráló beszélgetésekben lesz részed a mai nap. És végezetül, kedves halak, valaki a környezetedben a segítségedre vagy a jó tanácsodra szorulhat ma. Az empátiád most mély kapcsolatokat építhet. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.
4: Családi piknik.

0: A családi piknik egy óra után is folytatódik. Most nézzük meg, mi a helyzet az utakon, és a következő órában is egy izgalmas beszélgetésbe csapunk bele.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az 5-ös főúton Lajos Mizse átkelési szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között szakaszosan burkolatot javítanak, az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható irányonként váltakozva. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a fél útpályát lezárták. És szintén az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádiódabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány, egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem

0: lássuk be, hogy mivel foglalkoznak önök.
1: A mi alapítványunk az igazából a Heinpál Országos Gyermekgyógyászat Intézet sebészet és traumatológiai osztályának a működését támogatja, de hát mivel rendkívül sok tudásunk, élményünk, tapasztalásunk van gyermeksérültekről, sebészeti eljárásokról, szülői problémákról, ezért igyekszünk egy olyan kampányt is csinálni, egy olyan tájékoztató felületeket találni, ahol a szülőket tudjuk tájékoztatni, igazából ugye a társadalmat edukálni bizonyos kérdésekről, amik azt gondolom, hogy vagy azt gondoljuk, hogy fontosak.
0: És akkor így el is érkeztünk a mostani témához, mert én nem titkoltan egy ideje követem az alapítványt így a Facebookon. Először a trambulin balesetek sokkoltak, hogy mennyi van, de hogy ami most nekem ismételten ilyen sok volt, hogy július végére 28 gyermek került a Heinpál gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset kapcsán, és volt itt minden agyrázkódás, kéz- és alkarcsontörés, hasfali zúzódások, kiterjedt horzsolások, és ez több olyan sérülés is, ami műtéti ellátást igényelt.
1: Így van, ez így van, abszolút. Tehát azt azért kell tudni, hogy ezek a típusú sérülések, meg ezek a típusú edukációk, azért ezek régen téma. Azért nagyon régóta próbálják a gyereksebészetben, gyerektraumatológiában mozgó szakemberek kommunikálni azt, hogy mik azok a veszélyek, amiket azt gondoljuk, hogy megfelelő védőfelszerelésekkel, tanulással elháríthatóak lennének. Tehát a trambulin, biciklizés, bukósisak, ezek azért nagyon régi témák. És az e-roller az, ami mostanában jött be, világos, hogy már pár éve használnak e-rollert sokan, de valahogy ez az év az egy ilyen kicsit ilyen sokkoló volt számunkra, sokkal több e-roller sérült gyerek került be hozzánk ellátásra, és egyébként nem csak hozzánk, hanem azért van egy szakmai kapcsolat a más intézetekkel is, és oda is sok ilyen sérült érkezett, és nagyon sok az olyan sérült ezek közül, akik súlyos sérülést szenvedtek el. Illetve nagyon soknál látjuk azt, hogy hát semmilyen védőfelszerelés, semmilyen alapszabály betartása nem történt, és a sérülés, ami bekövetkezett, az az érzésünk van, hogy ezek elkerülhetőek lennének. Világos nem lett 100%-kal, de nagyon sok elkerülhető lenne ezek közül.
0: És egyébként nagyjából így a gyermekek korosztálya így belőhető, hogy inkább a kamaszok, akik mondjuk már esetleg tényleg önmaguk egyedül járkálnak, és mondjuk tényleg cikinek találják, hogy itt ők sisakba rollerezzenek, vagy tényleg szétszórt, tehát akár a kicsiktől a nagy, egészen nagyobbakig.
1: Hát azért ez a kamasz gyerekek sérülése, főleg a kisgyerekeket azért e-rollerre ritkábban engedik föl, de mondjuk most volt a ügyeletünkben olyan gyerek, 12 meg egy 14 éves ketten elrollereztek, és úgy buktak föl, tehát vannak fiatalabbak is, de mondjuk ez a 6-7 éves korosztály azért nem elrollerezik, hála jó Istennek. És azért az is igaz, és erre van nemzetközi irodalom is, hogy a gyerekek kiskorban sokkal szabálykövetőbbek, sokkal jobban hallgatnak a szüleikre, hát ez talán természetes is. Ezért a bukósisak viselési hajlandóság úgy általánosságban ilyen 38-40% között van kisebb gyermekkorban. Ez kamaszkorban lemegy a 10-15%-ra. Mert hogy hát pont az, amit ön is említett, meg amiről egy kicsit ez az alapítványi kampányunk is szól, hogy van egy ilyen trend, egy ilyen divat, hogy a bukósisak az milyen ciki dolog. És hát szeretnénk valahogy ezt átfordítani abba az irányba, hogy ez egy menő dolog legyen, hogy jó dolog legyen bukósisakot hordani, az legyen a természetes. Norvégiában 50%-ban használnak bukósisakot. Hát mondjuk azért az egy elég jó aránynak tűnik. Ha ilyen, mondjuk ehhez tudnánk közelíteni Magyarországon, az nagyon jó lenne.
0: Rollerekkel itt, hát ugye nyilván most már szabályozás is lassan életbe lép, vagy már életbe is lépett, de hogy azért gondolom a sebesség sem, és ugye nincs, nem feltétlenül tartják be ezeket a határokat, akkor ezek a gyerekek. És hát ők, beszéljünk egy kicsit a sérülésekről, hogy mi az, amik így leggyakrabban előfordultak, és hogy arányaiban mondjuk a 28 gyerekből hány szorult ténylegesen műtéti ellátásra, aki azért akkor ő nyilván utána 8 napnál tovább fog gyógyulgatni.
1: Még előtte egy picit az a gondolatot, hogy említsem meg, hogy azért fontos dolog, hogy mi ennek az egész témának egy részét látjuk. Tehát azért a rollerezés, a biciklizés, a trambulinozás az egy jó dolog sok szempontból, meg fejleszti a gyerekeket, tehát nem szabad csak a mi szemszögünkből döntést hozni, hogy ez egy nagyon rossz dolog, meg veszélyes. Mert világos, hogy én azokat látom, akiknek lesz valami sérülésük. A mi célunk nem is az, hogy elrettentjük

0: meg, hogy valakit eltántorítsuk attól, hogy ilyen eszközöket használjon, inkább az, hogy tudható legyen ennek a kockázata, tudható legyen az, hogy milyen módszerekkel lehet csökkenteni a sérülések esélyét, csökkenteni az súlyos sérülések esélyét. Mert az, hogy beütöm a fejemet, és egy kicsit így fájdogál, mert bukós is akar rajtam, az egy kisebb kockázat. Az, hogy eltöröm a csuklómat, az ez nagyon kellemetlen, de kisebb kockázat. Ha nincs bukós is akar rajtam, és egy súlyos felsülésem lesz, ami mondjuk a koponya üregen belül okoz bajt, és az maradandó károsodást okoz. Az probléma, és a mi mondani valónk ezzel kapcsolatban ez, hogy ezek nagy része elkerülhető lenne megfelelő edukációval, megfelelő védőfelszerelésekkel. Én azt nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy a 28 gyerek között számszerűen hány gyereket műtöttünk meg, de ezek között biztosan tudom, hogy 2-3 arckoponya sérült volt, akiket meg kellett operálni, biztos volt mondjuk 4-5 alkartörő gyerek, akiket szintén meg kellett operálni, és akkor voltak ezek a kisebb sérülések, amikor például egy új tűzés, ami hát olyan nehéz megmondani, hogy mennyire kisebb sérülés, az is műtétet igényel, altat igényel kellemetlenség a gyereknek. Mondjuk egy e-rollerrel elesett gyereknek az új sérülés, az nem tudom mennyire elkerülhető, tehát valamennyire biztos lesz a sérülése minden gyereknek. Tehát ez egy rossz dolog persze, de hogy ez nem elkerülhető dolog, de hogyha megfelelő körülmények között csinálják, van valamennyi tudásuk arról, hogy ez hogy működik, akkor hát valószínűleg ezeket a sérülések az esélyt jelentősen lehet csökkenteni.
1: Tehát mindenféleképpen nyilván azért persze a gyerekek akkor is tudnak nagyokat esni, ha csak fára másznak, ugye? De és egyetértek azzal, hogy felelősen és jól edukálva kell a gyerekeknek ezeket az eszközöket odaadni. Tehát itt az e-rollernél ugye, amire ön is felhívta a figyelmet, hogy a védőfelszerelés nagyon fontos. Egyébként a biciklivel mi a helyzet? Ugye azért azzal is lehet akkorát esni, és a biciklinél is van egy ilyen, főleg kamaszkorban, de ott már korábban is, vagy ott azért ritkábban látni csak a kicsi gyerekeknél ezeket a védőfelszereléseket.
0: Hát ugye ezek is nagyon nehéz kérdés. Világos, hogyha minden gyerek full minden védőfelszerelésben lenne, akkor csak még jobb lenne. De erre mondtam előzőleg is, hogy az, hogy valakinek csuklótörése lesz, az persze nagyon kellemetlen, meg fájdalmas, de hogy a szépen meggyógyul, kezelhető, itt olyan sérüléseket kell elkerülni, ami az ő életüket, egészségüket hosszú távon veszélyezteti. És hát a legegyszerűbb dolog az a bukós isa. Tehát, hogy azon nem nagyon kell gondolkodni, nem kell mérlegelni, hogy az jó vagy rossz, hordani kell. Lehet kapni nagyon szépeket, meg szép mintájúakat, meg szellőzőn, jól illeszkedjen a gyerek fejéhez, kényelmes legyen, ne legyen kellemetlen hordani. És akkor azt gondoljuk, hogy ezeket a bukósisokat hordják a gyerekek. De tény és való, hogy hát az, ugye két szinten lehet ezt nézni. Az egyik az, hogy persze az egyik legfontosabb dolog az a szülői példamutatás. A szülő fölvett bukósisakot, akkor a gyerek is föl fog venni bukósisakot. A másik azonban az, hogy a mai generációkban a korosztályból származó információk azok nagyon fontosak. Az, hogy mit lát a TikTokon, meg a Instagramon, az egy fontos dolog. És ezért kellene, vagy próbálunk mi mindig jobban ebben az online térben tájékoztatni, hogy hát a gyerekekhez direkt is eljut az, hogy ez miért fontos, és ez miket tudna megelőzni, miért kell hordani bukósisakot. Hogy más védőfelszerelés biciklizésnél, ugye én azt mondom, hogyha egy családi biciklizés van, akkor a bukósisak az teljesen jó. Hát downhillezünk, amit szintén rendkívül gyakran látunk a eseteinknél, akkor azért ott gerincvédő, csuklóvédő, térdvédő, tehát az egy rendes beöltözéssel kell csinálni. Kérdés, hogy jó-e downhillezni, ezt majd egy downhilles gyerektől kell, vagy felnőttől megkérdezni, biztos van ennek örömrésze, mi a sérüléseket látjuk, és hát például láttunk olyan gyereket, akinek ugyan arckoponya sérülése volt, az egy viszonylag jó gyógyuló, és egy full face sisakban volt, ami ripityára tört. És akkor itt elgondolkozhatunk azon, hogyha ő rajta nem lett volna ez a sisak, akkor neki milyen sérülése lett volna. Úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és viszonylag egyszerűen megvalósítható, hogy az ember felvesz egy bukós sisakot.
2: Családi piknik.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, siralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.

0: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
1: A beszélgetés már is folytatódik itt a Családi piknikben, az otthon hangján.
2: Még ezekről a sérülésekről egy kicsit, hogy mi milyen gyorsan, hogyan gyógyul egy agyrázkódás, az tudjuk, hogy azért azon viszonylag gyorsan túl lehet lenni. De mondjuk a többi egy műtét után például, de ha műteni nem kell, ugye vannak olyan törések is, illetve hál' Istennek nekem például csak olyan volt, ami nem kellett műteni, hogy mennyi a gyógyulási idő, hogy ezt is lássák, hogy mik a következmények tulajdonképpen egy-egy ilyen esésnek.
3: Azért azt kell mondani, hogy ezeknek a sérüléseknek, különösen végtagsérülésnek gyerekkorban nagyon jó a gyógyhajlama, tehát ők gyorsan meggyógyulnak. Persze az kérdés, hogyha az ember nyáron egy csuklótörés szenved el, és mondjuk 4 hétig vízbe kell lenni a kezének, ahelyett, hogy pancsolna a Balatonban, hát akkor már ugye egy kicsit elgondolkodunk, hogy ez jó-e. Világos, hogy meggyógyulnak. Tehát a gyerekek jó, nagyon jó gyógyhajlamúak. Tehát ezek a sérülések azok, bár nagyon kellemetlenek, meg tényleg az van, hogy időnként műtét kell, ami altatás, bennfekvés, bár hál' Istennek ez 1-2 napos bennfekvéssel kezelhetőek ezek a betegségek, de ez mégis egy kellemetlenség, egy izgalom, egy feszültség a gyerek számára. De azt megint szeretném hangsúlyozni, hogy bár ezek nagyon fontosak, de a súlyos, maradandó károsodást okozó sérülések elkerülése lenne a legfontosabb. És erről egyébként van Európai Uniós, ez a HOPE Project, ahol ők fölmérték azt, hogy milyen sérülések vannak Európai Uniós országokban, ilyen jelentési kötelezettség volt, és azt hozták ki, hogy a 68%-ban csökkentette a traumás agysérülések esélyét az, hogyha valaki bukósisakot hordott. És szerintem, ha ez az üzenet így átmenne, hogy ez mekkora kockázat, és mit kockáztatunk, milyen szövődmények vannak, mi következik akkor, ha valakinek traumás agysérülése van, az már jó lenne.
2: Hát akkor egy kicsit arról, hogy mi is ez a traumás agysérülés, mert hogy elképzelni el tudom, de nem tudom pontosan, hogy mi történik ilyenkor.
3: Igen. Azt kell tudni, tehát hogy a traumás agysérülésnek sokféle formája van, ennek az orvosi részébe talán fölösleges lenne belemenni. A lényeg az, hogy a maga az agy állománya az sérülhet, és ez okozhat ugye kognitív funkciózavart, tehát hogy gondolkodásbeli zavart, motoros funkciózavart, hát mondjuk azt, hogy ilyen szellemi tulajdonságok azok azért romlanak egy ilyen sérülés után. Sőt, hát ugye vannak ilyen olyan típusú sérülések is, amikor hát hájszeg nagy baj nincsen, de mondjuk már olyan sérülése van az agynak, ami részképességzavarokat. Ez tudományosan kimutatott dolog. Tehát, hogy ezért ezek a sérülések, ezek nem gyógyulnak meg utána, mondjuk a várok 4 hetet, mint egy csuklótörés néha, hanem azok akkor elkíséri, világos, hogy valamennyire fejleszthető, de el fogja kísérni az élete hátralező részében ezek a sérülések. Ezek nem tudnak meggyógyulni teljesen. Hát mindig ott lesz ennek a nyoma.
2: Ezeket akkor könnyebben, illetve elkerülhetjük a sisakkal, ami nem ciki, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom. És akkor még van egy ilyen, a trambulin, amiről szintén rengeteget lehetett hallani, hogy hát milyen sérüléseket szereznek a gyerekek itt, mit érdemes betartani, és mik a legsűrűbb sérülések, amik előfordulnak?
3: Igen, hát ez a trambulin is egy nagyon régi téma, és hát nagyon szélsőséges gondolatok is vannak ezzel kapcsolatban, például a betiltás, Ausztráliában például a közintézményekben betiltják. Azért, hát ugye ez nehéz kérdés, világos, hogy megint ugye visszatérünk a beszélgetésünk elejére, hogy én mindig a szövődményeket, meg a problémát látom, azért nagyon sok gyerek ugrál trambulinon és élvezi, és ez vélemezhetően az ő mozgás koordinációjuknak sokat segít. De hát tényleg vannak alapszabályok. Ugye ezek az alapszabályok is elég jól le vannak már írva, erre is írtunk mindenféle tájékoztatókat, nem csak mi, hanem más intézetek, más szakemberek is. Tényleg 6 éves kor alatt már nagyon trambulinozunk. Több gyerek egyszerre ne legyen bent a trambulinban. Nagyon sok olyan sérülést látunk, amikor egyik gyerek a másikra esik rá, és így okoznak sérülést. Fontos dolog az, hogy megfelelő védőfelszerelés legyen. Ezekhez lehet kapni védőhálókat, a több sérülésünk van abból, hogy egyszerűen kiesnek a trambulinból a gyerekek. Szóval, hogy lehet ezt ízzel csinálni, lehet ezt úgy csinálni, hogy az az élvezeti értéke maradjon meg, és ne az legyen, hogy valami sérülés miatt aztán kórházba kelljen menni.
2: És egyébként ez a 6 év, ez azért a kor számít, vagy itt például a testi fejlődés számít jobban?
3: Hát a koordinációs képesség, azt gondolja az irodalom, hogy 6 éves kor alatt azért nem tudja annyira uralni azt, hogy mi fog történni. És hát lesznek ilyen nyeklések, nyaklások, és abból lehet végtagsérülés. Most volt comcsont sérült gyerekünk, nem volt ott senki, 6 éves kor alatt volt, valahogy egy kicsit nagyobbat ugrott, nem úgy tudott érkezni, ahogy szeretett volna, gondolom, és akkor megtörténik a baj. Tehát, hogy nehéz kérdés, mert szülőként nem nagyon látjuk így a különbséget, de mégis így mozgásfejlődésben ez a 6 éves kor azért egy, mondjuk egy vízválasztó tud lenni. Végülis, hogy nem kell pont 6 éves születésnapot figyelembe venni, de hogy nagyságrendileg ez a korosztály, aki fölött már azért jobban tudja koordinálni a mozgását, és veszélytelenebb talán a trambulin.
2: És akkor még egy olyan kérdés, hogy azt már mondtuk, hogy a Facebook oldaluk van, és próbálnak a közösségi médiában jelen lenni ezekkel a kampányokkal, de hogy van-e esetleg egyéb módon lehet-e önökkel találkozni, akár a kitelepülés kapcsán, akár bárhogy, tehát hogy vannak-e ilyen prevenciós, akár előadásaik iskoláknak, óvodáknak?
3: Hát az az igazság, hogy mi nem vagyunk média szakemberek, tehát mi gyereksebészek vagyunk, akik a szakmánkat műveljük. Tehát nekünk a fő tevékenységünk azért a gyógyítás, nem a média megjelenés. Csak van egy kényszer bennünk, hogy azt a tudást, meg azt a tapasztalást, azokat a szempontokat, amikkel mi találkozunk, azokat tudjuk közvetíteni valamennyire a nyilvánosság felé, és erre rendkívül jó a közösségi média. Viszonylag egyszerűen sok emberhez el tud jutni az üzenetünk. Azért nekünk arra kapacitásunk nincs, hogy így kitelepeljünk, bár a BRSK-val most lehet, hogy lesz egy ilyen együttműködésünk talán biztonságjével kapcsolatban, de hát még egyszer ez nagyon fontos, hogy mi nem média szakemberek vagyunk, hanem csak orvosok, gyereksebészek, gyerektraumatológusok, akik a szakmájukat végzik, és hát az idejük és energiájuk legnagyobb részét ott erre fordítják, és hát ezt szeretik csinálni, úgyhogy ezt is fogjuk csinálni, aztán legtöbbet, de ígérhetem, hogy nagyon fogunk igyekezni, hogy ezek az információk, ezek a témák, ezek azért kint legyenek, és segítsenek az embereknek abban, hogy jó döntéseket tudjanak hozni.
2: Köszönöm szépen! Én mindenkinek javaslom, hogy egyébként a Sebészek a Gyermekekért Alapítványt Facebookon kövesse, a hallgatóknak főleg, mert tényleg sok mindent tanulhat az ember. Ha valamiben bizonytalanok vagyunk, hogy hogyan készítsük fel a gyerekeket, vagy milyen következményei lehetnek egy-egy attrakciónak, akkor mindenképpen érdemes önökre figyelni. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről. Nagyon fontos téma.
3: Én köszönöm a lehetőséget, és reméljük, még sokat fogunk beszélgetni ezekről, és az internet zajában egy picit ez a szakmaibb edukációs témák azok előtérbe kerülnek, és akkor talán tudunk segíteni, meg tudunk előzni pár balesetet, és akkor mi már boldogok vagyunk.
2: Igen, én pedig minden gyerkőcnek balesetmentes nyarat kívánok, azért élvezzék, és önnek is kellemes nyarat kívánok még a későbbi.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
2: Köszönöm, a vendégem volt dr. Ringwald Zoltán, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratórium elnöke.
0: Családi piknik.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hamarosan 2 óra lesz, folytatódik a családi piknik az otthon hangján itt 2 óra után is, de most nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 2 óra múlt, pár perccel a mikrofonnál Szulka Brigitt halljátok, és folytatódik a családi piknik itt az otthon hangján. Ebben az órában megnézzük, hogy milyen idő vár majd ránk a ma, illetve egy kicsit belenézünk a holnapi napba is. Az óra második felében pedig közérdekű információkat hozok majd nektek, és persze lesz sok-sok jó zene. Már mondom is, hogy mivel indítunk most. Jön Leoni Marcus és Martinus közöse a Moonlight, itt a 93.4-en.
3: A 70-es,
5: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
5: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
4: Családi piknik minden vasárnap a 93.4-en.

0: hányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: All right, Dad, you ready?
3: Hold on, hold on. Okay, ready.
2: Ami, you ready?

0: A hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Készüljünk fel mindenképpen esernyővel is, de a vezetéshez a napszemüveg is el kell. És egy kicsit a holnapi napról is, hétfőn a napsütés több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor, sok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északiak szelet, legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Gartrom.
2: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
2: Rádió Dabas 93.4.
3: Családi piknik.

megvan ütve, a horog is jó, a bíró pedig közbelép, beszünteti a mérkőzés, vége, világbajnok, egyedül!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Elkezdődött a vecsési víztorony felújítása. Egyre több helyen jelennek meg a kaktuszok a természetben. Nem jön változás az időjárásban.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Elkezdődött a vecsési víztorony felújítása. Az objektum belső gépészetét és a szerkezeti hibáit javítják, majd átfestik. Korábban kérték a lakosság véleményét, milyen grafika díszítse a víztornyot, azonban ehelyett a fényfestés lehetőségét kérte megvizsgáltatni a lakosság. Szlahó Csaba polgármester lát lehetőséget ebben, így ugyanis lehet változtatni az objektum festését a település igénye szerint.
10: A víztorony belső gépészetét, belsejét fel fogják újítani, illetve nyilván az egész állagát, szerkezetet javítják, ahol csak lehet, és ennek megfelelően utána kívülről pedig át fogjuk festetni. Fehér szürke színre és címerrel fogjuk díszíteni, és megkezdjük a tárgyalásokat abban az irányban, hogy esetleg fényfestéssel lehessen díszíteni. Végül is ebben maradtunk. Ez lenne a legjobb megoldás, mert ez könnyen aktualizálható és igazítható egyrészt a városi ünnepekhez, másrészt pedig a nemzeti ünnepekhez is tematikus.
7: Egyre több helyen jelennek meg a kaktuszok a természetben a Duna-Tisza közén, valamint a Mecsekben, Pilisben, Vértesben és a Villányi-hegységben. Jelenleg az országban már több mint 60 az ismert előfordulások száma, amelyek mintegy fele a Duna-Tisza közén található, ezért a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságnak kiemelt szerepe van a kaktuszinváziók megelőzésében és az ellenük való védekezésben. A kaktusz ugyanis nem őshonos növény, terjedése károkat okoz. Ha a kaktuszok a számukra optimális klimatikus és talajviszonyokkal rendelkező élőhelyeken terjedni kezdenek, veszélyeztetik az őshonos növény és állatvilágot, illetve a terület mezőgazdasági és rekreációs célú hasznosítását. A szakemberek létrehozták a Kaktuszok a természetben elnevezésű Facebook oldalt, hogy bárki jelezhesse, ha kaktuszkolóniát talál. Térségünkben Pest vármegye déli részén, Bács-Kiskun vármegye legészakibb területein főként a heverőmedve talp szaporodott el. Az albertírsai rendőrőrst jelenlegi helyzetéről, működéséről és jövőbeli terveiről egyeztetett Jutasinék Lenkitti polgármester és Orosz Zoltán rendőr alezredes, az albertírsai rendőrőrs új parancsnoka. A találkozó során áttekintették az állomány feladatait, valamint az új őrsparancsnok elképzeléseit a rendőrs további működésével kapcsolatban. A megbeszélésen szó esett a közbiztonság erősítését szolgáló intézkedésekről, valamint arról is, milyen lehetőségek vannak a lakosság biztonságérzetének további növelésére. Az Albert Irsai rendőrőrs új vezetője Orosz Zoltán rendőralezredes korábban a Bonyban is ellátott vezetői feladatokat, rendőri pályafutását pedig Cegléden kezdte. Az alezredes a Monori rendőrkapitányság állományából érkezett Albert Irsára, ahol mostantól ő irányítja az őrs munkáját. A találkozón az önkormányzat megerősítette, hogy a jövőben is szoros együttműködésre törekszik a hatósággal. A közös cél továbbra is az, hogy Albert Irsa biztonságos, nyugodt és élhető város maradjon az itt élők számára.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
11: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elkészült az NB3-as csoportok 2026-27-es idényének beosztása, így az is kiderült, hogy kik lesznek az FC Dabas, illetve a Monor ellenfelei a következő szezonban. A tájékoztató alapján kiderült, hogy biztos találkoznak majd a Békés Csaba 1912, a PKV, a CSC Sportért Kft-vel. Továbbá ott van a listán az SMTK, a Gyulai Termár FC-je, a Hódmezővásárhely, a Budapest Honvéd második csapata, a Sándorfalvi SK, a Szeged 2011 Kft, a Szegedi Vasutas SE, a Szolnok, a TV, az Újpest 2 és a Vasas 2. Ebből a listából kiderült, hogy a Dunaharaszti nem része a délkeleti csoportnak, ismét vándorolnak méghozzá vissza nyugatra. Az ő ellenfeleik a Siófok, a Budaörs, a Budafok, a Dunaújváros, az Érd, az FTC 2, az Iváncsa, a Kaposvár, a Majos SE, az MTK, a Paks 2, a Pécsi Egyetemi AC, a PMFC, a Sárbogárd, illetve a Szekszárd csapata. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
12: Családi piknik.
9: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
8: Idézd fel a percet, az arcot újra.
9: 93.4 Rádió Dabas.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: A Gyóni Géza Általános Iskola magyar matematika angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres, jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon. Hernád Nagyközség önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy Hernádon a Lugazsüdülőn a kivitelező elkezdte a menet dinamikai küszöbök és kitérők kialakítását. A munkálatok miatt a Lugazsüdülőt a Köztársaság út és az Óvoda utca közötti szakaszon az átmenő forgalom elől lezárták, ott a munkával érintett szakaszon csak a lakók közlekedhetnek, megértésüket és türelmüket köszönik. Falumozi lesz július 18-án az Inácsi focipályán. A vetítés 19 órakor kezdődik a Trollok című mesével, majd 21 órától a Mamma Miát láthatja a közönség, 23 órától pedig a futball világbajnokság bronzmeccsét nézhetik meg az érdeklődők. A program ingyenes.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.
3: Családi piknik.

0: Hamarosan 3 óra, 3 óra után még tart tovább, folytatódik a családi piknik itt a 93.4-en, de előbb nézzük meg, mi a helyzet az utakon, és várlak vissza benneteket a következő órában programajánlatokkal.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
2: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az 5-ös főúton Lajos Mizse átkelési szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között szakaszosan burkolatot javítanak, az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható irányonként váltakozva. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a fél útpályát lezárták. És szintén az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
6: Nachrichten,
3: Novel,
6: Noticias,
3: Novinky,
6: News,
3: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 3 óra múlt pár perccel folytatódik a családi piknik itt az otthon hangján, július 12-én vasárnap. Én Szlóka Brigi vagyok, és ahogy ígértem ebben az órában, programokat fogok ajánlani kicsiknek, nagyoknak, elvonulóknak, úgyhogy tartsatok velem.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
1: Családi piknik, minden vasárnap a 93.4-en.

0: Családi piknik.
1: Legelőször talán kezdjük egy kis lelassulással, és most leginkább talán a felnőttek figyelmét szeretném felhívni egy különleges jóga élményre. A Duna hullámain vár Budapest legkülönlegesebb jóga élménye idén nyáron. Ha szívesen kipróbálnátok valami újat a megszokott stúdióórák helyett, ne hagyjátok ki ezt a visszanemtérő eseményt, ahogy a nap lassan lenyugszik a parlament látványa, a víz közelsége és a folyó nyugodt hullámzása egészen különleges hangulatot teremt. Nem véletlen, hogy a jóga és a víz ennyire jól kiegészítik egymást, míg a mozgás segít lelassulni és feltöltődni, addig a víz természetes nyugalma tovább erősíti ezt az élményt. Akár most próbálnátok ki először a jógát, akár rendszeresen gyakoroltok, ezen az alkalmon mindenki megtalálhatja a saját ritmusát, kezdőként biztonságos és inspiráló környezetben ismerkedhettek meg a jóga alapjaival, míg gyakorlottabbként új élményekkel és irányokkal gazdagodhattok. A Mahart esemény sorozatán Hada és Vinyasa Flow jóga órák közül választhattok, attól függően, hogy egy lassabb elmélyülő vagy egy lendületesebb gyakorlásra vágytok. A közös pont minden alkalommal ugyanaz, a kikapcsolódás, a befelé figyelés és a feltöltődés. A részvételhez egy jóga matracra és kényelmes ruhára lesz szükségetek, minden másról a szervezők gondoskodnak. Hogyha pedig szeretnétek bővebben tudni mindenről, erről az eseményről, akkor a Mahart weboldalán olvashattok, és a jegyeiteket is ott tudjátok beszerezni. A következő időpont július 14-e 18.30-tól 20 óráig a Duna hullámain jógázhattok.
2: Yes! Hey, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Családi piknik.
1: Most pedig egy jó kis fesztiválra invitálok benneteket. 10. alkalommal nyitja meg kapuit a Veresegy Színház szervezésében a Mézesvölgyi nyár, ami 1900 férőhelyes nézőterével és sokrétű programjával a legnagyobb szabadtéri fesztiválok közé írta be magát. A Mézesvölgyi nyár egész nyáron várja a közönséget, a Veresegyházi asszonykórus népviseletébe öltözött hagyományőrzőkkel, 1900 férőhelyel és több mint 20 programmal a nyár folyamán. Június 21-én kezdődött, és egészen augusztus 31-éig találtok programot a mézesvölgyinyár.hu oldalon. Ma este például a Dzsungel könyvét nézhetitek meg a Mézesvölgy színpadán. Július 15-én a Menopauza érkezik, július 19-én pedig Geszti Péter koncertre mehettek. Ha valaki szerette a Csengetett Milord sorozatot, akkor az előadást is megnézheti július 21-én többek között, és július 22-én is. Szóval a mézesvölgyinyár.hu-n megtalálhattok mindenféle programot, jegyet vásárolni is itt tudtok rá. Minden esetre, ha vágytok valami kis kikapcsolódásra, nyári szabadtéri programra, akkor ez is szóba kerülhet.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabu.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.

0: Családi piknik.
1: Ismételten Budapestre kalauzolnálok benneteket. Megnyílt ugyanis az Óbudai Grund júniusban gyermeksport és játékpark a Hajógyári szigeten. Nemrég nyitotta meg a kapuit az Óbudai Grund, mely tucatnyi programmal ejti ámulatba a legkisebbeket vasárnaponként. Az ingyenes sport és játékparkban a természetközeli aktív élményeké a főszerep. A felfedezésre váró kalandok között találtok óriás sakkot, biliárdfocit, trambulint, kézműves kuckót, egy különleges céllövöldét és egy multifunkcionális sportpályát is. Itt járva feltétlenül próbáljátok ki Európa legnagyobb légvárparkját, a Hop Cityt, ahol kedvükre ugrálhatnak a gyerekek. A park néhány hétvégén zárva tart, így mindenképpen rá kell nézni az indulás előtt a Facebook oldalra, de például a mai napon is nyitva tart, illetve a jövő hét vasárnap is július 19-én és július 26-án is, tehát júliusban minden vasárnap megtaláljátok. A programokat is, ha bekövetitek esetleg a Facebookon az Óbudai Grundot, akkor ott még több részletet és vasárnapi programokat találtok.

0: Családi piknik.
1: És még egy izgalmas családi program. Július 1-től egészen a nyári szünet végéig várja a gyerekeket a Csodák palotája mélytengeri kalandtere. Ehhez azonban még fürdőruhára sem lesz szükségetek. Horgászatok, halakat etessétek meg, a cápát mentsétek ki a bajba jutott játékúszókat, kutassatok kagylók és elsüllyedt kincsek után majd építsetek saját korallzátonyt. Az állomások között óriás memóriajáték, különleges röggenkártyák, földgömbasztalok és egy vagány fotópont is vár titeket. Itt mindenki a saját tempójában célozhat, kereshet, építhet és fedezheti fel az élményeket. Így szuper közös program lehet egy családi naphoz, vagy egy vidám tábori kiruccanáshoz. A Csodák palotája weboldalán még több részletet találtok erről. Jó szórakozást kívánok!

0: Hamarosan 4 óra lesz, én köszönöm szépen a figyelmet. Családi piknik mára véget ért. Legközelebb jövő hét vasárnap várunk benneteket itt a Családi Piknikben 11-től 4-ig. Én Szlóka Pregi voltam. Szép estét, szép napot kívánok nektek, és legyen szép hetetek a jövő héten. Az 5-ös főúton Lajos Mizse átkelési szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között szakaszosan burkolatot javítanak, az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható irányonként váltakozva. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a fél útpályát lezárták. És szintén az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádiódabas.
1: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgál. És ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaértek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátorteréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendi utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolság. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati országrészben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északi aszelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Szép napot, ez a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlista, én pedig Kis György Krisztián vagyok. A következő két órában pedig visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit egészen az első helyig. 20 olyan dal következik, amelyeket a legtöbbet hallgattatok, kerestetek és szeretetek az elmúlt napokban. Kezdjük már is a listát a végéről, és már is egy érdekesség Lady Gagáról. Kevesen tudják, hogy pályája elején New York klubjaiban lépett fel, ahol sokszor saját maga cipelte a hangszereit és építette fel a színpadot. A kitartása legendás, ma pedig már a világ egyik legsikeresebb előadója, aki Oscar, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas művész is. A Dead Dance ismét megmutatja, hogy Gaga folyamatosan képes megújulni. Már is ezzel kezdünk a 20. helyen. Aztán 19. helyen Zola, sehova se passzolok. 18. helyen lesz majd a Hurts és a Purple Disco Machine közöse a Wonderful Life. Aztán 17. helyen Ray és a Where is My Husband, még a 16. helyre került a Halott pénz, és újdonságuk a gyerekek.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20. A 20.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabas@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Elkezdődött a Vecsési víztorony felújítása. Egyre több helyen jelennek meg a kaktuszok a természetben. Nem jön változás az időjárásban.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Elkezdődött a Vecsési víztorony felújítása. Az objektum belső gépészetét és a szerkezeti hibáit javítják, majd átfestik. Korábban kérték a lakosság véleményét, milyen grafika díszítse a víztornyot, azonban ehelyett a fényfestés lehetőségét kérte megvizsgáltatni a lakosság. Szlahó Csaba polgármester lát lehetőséget ebben, így ugyanis lehet változtatni az objektum festését a település igénye szerint.
11: A víztorony belső gépészetét, belsejét fel fogják újítani, illetve nyilván az egész állagát, szerkezetét javítják, ahol csak lehet, és ennek megfelelően utána kívülről pedig át fogjuk festetni. Fehér szürke színre és címerrel fogjuk díszíteni, és megkezdjük a tárgyalásokat abban az irányban, hogy esetleg fényfestéssel lehessen díszíteni. Végülis ebben maradtunk. Ez lenne a legjobb megoldás, mert ez könnyen aktualizálható és igazítható egyrészt a városi ünnepekhez, másrészt pedig a nagy nemzeti ünnepekhez is tematikai értelem.
8: Egyre több helyen jelennek meg a kaktuszok a természetben, a Duna-Tisza közén, valamint a Mecsekben, Pilisben, Vértesben és a Villányi-hegységben. Jelenleg az országban már több mint 60 az ismert előfordulások száma, amelyek mintegy fele a Duna-Tisza közén található, ezért a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságnak kiemelt szerepe van a kaktuszinváziók megelőzésében és az ellenük való védekezésben. A kaktusz ugyanis nem őshonos növény, terjedése károkat okoz. Ha a kaktuszok a számukra optimális klimatikus és talajviszonyokkal rendelkező élőhelyeken terjedni kezdenek, veszélyeztetik az őshonos növény- és állatvilágot, illetve a terület mezőgazdasági és rekreációs célú hasznosítását. A szakemberek létrehozták a Kaktuszok a természetben elnevezésű Facebook oldalt, hogy bárki jelezhesse, ha kaktuszkolóniát talál. Térségünkben Pest vármegye déli részén, Bács-Kiskun vármegye legészakibb területein főként a heverő medve talp szaporodott el. Az albertírsai rendőrőrst jelenlegi helyzetéről, működéséről és jövőbeli terveiről egyeztetett Jutasinék Lenkitti polgármester és Orosz Zoltán rendőr alezredes, az albertírsai rendőrőrs új parancsnoka. A találkozó során áttekintették az állomány feladatait, valamint az új őrsparancsnok elképzeléseit a rendőrőrs további működésével kapcsolatban. A megbeszélésen szó esett a közbiztonság erősítését szolgáló intézkedésekről, valamint arról is, milyen lehetőségek vannak a lakosság biztonságérzetének további növelésére. Az albertírsai rendőrőrs új vezetője Orosz Zoltán rendőr alezredes korábban a Bonyban is ellátott vezetői feladatokat, rendőri pályafutását pedig Cegléden kezdte. Az alezredes a Monori rendőrkapitányság állományából érkezett albertírsára, ahol mostantól ő irányítja az őrs munkáját. A találkozón az önkormányzat megerősítette, hogy a jövőben is szoros együttműködésre törekszik a hatósággal. A közös cél továbbra is az, hogy albertírsa biztonságos, nyugodt és élhető város maradjon az itt élők számára.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
10: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
10: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elkészült az NB3-as csoportok 2026-27-es idényének beosztása, így az is kiderült, hogy kik lesznek az FC Dabas, illetve a Monor ellenfelei a következő szezonban. A tájékoztató alapján kiderült, hogy biztos találkoznak majd a Békés Csaba 1912, a PKV, a CSC Sportért Kft-vel, továbbá ott van a listán az SMTK, a Gyulai Termár FC-je, a Hódmezővásárhely, a Budapest Honvéd második csapata, a Sándorfalvi SK, a Szeged 2011 Kft, a Szegedi Vasutas SE, a Szolnok, a TV, az Újpest 2 és a Vasas 2. Ebből a listából kiderült, hogy a Dunaharaszti nem része a délkeleti csoportnak, ismét vándorolnak méghozzá vissza nyugatra. Az ő ellenfeleik a Siófok, a Budaörs, a Budafok, a Dunaújváros, az Érd, az FTC 2, az Iváncsa, a Kaposvár, a Majos SE, az MTK, a Paks 2, a Pécsi Egyetemi AC, a PMFC, a Sárbogárd, illetve a Szekszárd csapata. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
8: Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szele. A legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
10: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked.
10: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
10: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: Folytatjuk már is a visszaszámlálást itt a Top 20-ban. Taylor Swift ismét bebizonyította, hogy szinte bármihez nyúl, abból sláger lesz. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy rajongói hónapokon keresztül képesek megfejteni az általa elrejtett apró utalásokat a klippekben és a közösségi oldalain. Olyan sok easter egget rejtett el, hogy az már külön közösségi sport lett az interneten. A The Fate of Ophelia is rengeteg találgatást indított el, ezt hallgatjuk meg a 15. helyen. 14. a héten Harry Styles és az American Girls, még 13. helyre Dash és Young Fly került az Ómammával.
9: A Top 20-ban
10: ez a dal a 15.
12: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
10: Kilencvenhárom pont négy.

0: Már a top 12-ben járunk, ahol találjuk elsőként Anatort és a 54 Ultrát a Talk to You-val. Jennifer Lopez és David Guetta neve külön-külön is garancia a klub hangulatra. Guetta az elmúlt 20 év egyik legsikeresebb DJ-je lett, Jennifer Lopez pedig még mindig ugyanazzal az energiával áll színpadra, mint karrierje kezdetén. Kettőjük közös dala, ezért is robbant nagyot, 11. helyen. Találod a Save Me Tonight-ot.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 12.

0: Ennyi volt az első 10 helyezettünk, pontosabban a 20-tól a 11. helyig jutottunk el. A legizgalmasabb rész azonban még csak most következik, hiszen hamarosan belépünk a top 10-be. Vajon ki lesz a hét legnagyobb kedvence? Maradjatok velünk a Rádió Dabason, mert hamarosan folytatjuk a visszaszámlálást.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba.

0: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid, új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Egy újabb óra, és már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Én Kis György Krisztián vagyok, és érkezzen a Top 10. Bruno Marsról sokan tudják, hogy elképesztő showman, de azt már kevesebben, hogy már 4 éves korában Elvis Presley imitátorként lépett fel Hawaiian. Innen vezetett az út a világ legnagyobb stúdiójáig, majd pedig stadionokig. Élő koncertjeit ma is a világ legjobbjai között emlegetik. 10. helyen találjuk az I Just Might című felvételét, 9. helyen Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel, még 8. helyen egy újabb Taylor Swift felvétel, ezúttal az Opel.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
0: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba. Top 20-ba.
2: Ezt hoztam, ezt hoztam útra valónak.
0: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
0: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba. Top 20-ba.

0: és már csak 7 dal maradt a visszaszámlálásból. Shakira idén is elképesztő formában van. Több mint 20 éve meghatározó alakja a popzenének, és érdekesség, hogy folyékonyan beszél spanyolul, angolul, portugálul és olaszul is. Burna Boy-jal készült közös dala pedig az egyik legtöbbet streamelt nyári felvétel lett, így hát nem véletlenül nyit a 7. helyen a Die Die. 6. a héten Teddy Swims és a Mr. Noitól, és már a top 5 kapujában járunk, hiszen az 5. helyen Diaz Menta és a Méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Ezen a héten.
1: Ez a dal az ötödik. Ötödik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: I ruined my all over the place. All the people who talk too much. Mine on

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház. Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Egész nyáron építkezel. Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked.
8: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
8: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
9: Ennek a dalnak
8: minden esélye megvan arra,
9: hogy jövő héten ne kerüljön
8: a
9: Top 20-ba.
8: Top 20-ba.

0: Beléptünk már is a legjobbak közé. Negyedik helyen Tim Impala és a Dracula. Bebe Rexha különleges története, hogy hosszú éveken át más előadóknak írt slágereket, mielőtt saját neve alatt világsztár lett. Többek között Eminemnek, Selena Gomeznak és David Guettának is dolgozott dalszerzőként, és ma már saját dalai uralják a top listát. Most a Faithless-szel közös felvételével van a listán, harmadik, tehát a New Religion, második helyen pedig egy hazai dúó, méghozzá Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a pillanathoz, amelyre az egész műsor alatt vártunk. A hét első helyezettje, vagyis a Rádió Dabas Top 20-as győztese, Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az elmúlt évek egyik legnagyobb felfedezettje. A közösségi médiából indult, ma pedig már világszerte teltházas koncerteket ad, és dalai sorra vezetik a streaming listákat. A Fever Dream ezen a héten nálatok is megszerezte tehát az első helyet. Gratulálunk neki, nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistája, én Kis György Krisztián voltam. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban, amikor újra kiderül, melyik 20 dal uralja a hetet. Addig is hallgassatok sok zenét, és ne maradjatok Rádió Dabas nélkül.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4.

0: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A tavalyihoz képest egyel, a két évvel korábbihoz viszonyítva pedig két csapattal több, azaz 12 együttes várhatta Pest vármegyéből a MOL Magyar Kupa 2026-2027-es kiírásának sorsolását. A rajthoz állók között találjuk az idei Pest vármegyei kupa győztes Fémalk Duna Varsányt, döntős ellenfelét, a Vácot, továbbá az Albidok Kartál, a Ceglédi Vasutas, a Felsőpakony Hungarec és a Pilis csapatát is, amelyek mindannyian a vármegyei ágról kvalifikálták magukat az országos főtáblára. Rajtuk kívül hatan a Budaörs, a Dunaharaszti, az Ért, a Gödöllő, a Meton FC Dabas és a Monor MB3-as részvevőként várták az első forduló sorsolását, amelyet földrajzi szempontok figyelembevételével négy csoportot kialakítva a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága csütörtök délelőtt elkészített. Az első játéknapon összesen 143 csapat áll rajthoz és 71 mérkőzésre kerül sor. Az Algyő erőnyerő egyetlen Pest vármegyei párharc jött létre, ezen a Ceglédi Vasutas a háromszoros Pest vármegyei kupagyőztes Gödöllőt látja majd vendégül. A Pest vármegyei érintettségű mérkőzések programja az első fordulóban Fémalk Duna Varsány, Sándor Falva, Kalocsa, Felsőpakony Hungarec, Pilis, BKV Előre, Török Szent Miklós, Dunaharaszti, Makó, Meton FC Dabas, illetve Jamina Békés Csaba, Monor. A hivatalos játéknapok augusztus 1-e és 2-a, azaz szombat és vasárnap. A második forduló mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án rendezik majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hétfőn csapadékos idő várható. Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. Záróra, a Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az otthon hangján minden vasárnap

levegőt venni, a megemésztett szavar. Mennyire édes volt, most arra keserű lett. Törökülésben kitalálom, hogy mitől meneküljek. A fejembe brérot, az agyam szétprése.

0: Hétvége. Jó zene. Jazz. Soul. R&B.
1: Hideg az este, támad a fagy.
0: Záróra. Vasárnap az otthon hangján.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, köves gyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-776.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Hétfőn csapadékos idő várható.
5: Értekezlet reggel 8-kor.
0: Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. Záróra, a Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az otthon hangján minden vasárnap

0: Szilóci, ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Te persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez ott van, rólam szól!
2: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elázik.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését Magyar Péter. Folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át és 14-ét javasolta. Ez az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. A módosítás az alkotmányos intézményrendszer működését, a hatalmi ágak közötti egyensúlyt, valamint több kiemelt jelentőségű közjogi intézmény szabályozását érintő rendelkezéseket tartalmaz. Sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után Magyar Péter. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A találkozón Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. A Tesco mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását és pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén, értesült a Financial Times. Az érintett közép- és kelet-európai divízió több mint 22.000 munkavállalót foglalkoztat és 561 üzletet működtet, és a brit kiskereskedelmi óriás egyetlen számottevő piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül. A Tesco alap megkeresésére úgy nyilatkozott, pletykákat vagy piaci találgatásokat nem kommentálnak. Véradást a HIVA, biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezik. És rájön a szükséges vérkészítmény. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója, az EFOT. A szerdán kezdődött és máig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tó partján tartanak. A tervek szerint további turisztikai és sportprogramokkal bővítenik a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Csökkenti a szorongás szintet és lehetőséget ad a valódi mély emberi kapcsolódásokra a digitális detoxikálás. A kutatások szerint azok a családok és párkapcsolatok, ahol kijelölt telefonmentes időszakok vannak, kimutathatóan boldogabbak. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati országrészben már a déli délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Simply the best, simply the best,
0: simply the best, simply the best. Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. It's so lovely when it's sunny.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Extrém szigor jöhet az új kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Már zajlik a KRESZ átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhat, és ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaértek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: is free.
1: Let's do it again.
2: A zene a mágia legerősebb formája.
3: 93.4
2: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
7: Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50.000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2 TE flexibilis ragasztó most csak 2.980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: There are days

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány, egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadék összeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati országrészben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabashelyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A tavalyihoz képest egyel, a két évvel korábbihoz viszonyítva pedig 2 csapattal több, azaz 12 együttes várhatta Pest vármegyéből a MOL Magyar Kupa 2026-2025-es kiírásának sorsolását. A rajthoz állók között találjuk az idei Pest vármegyei kupagyőztes Fémalk Duna Varsányt, döntős ellenfelét, a Vácot, továbbá az Albidok Kartel, a Ceglédi Vasutas, a Felsőpakony Hungarec és a Fidis csapatát is, amelyek mindannyian a vármegyei ágról kvalifikálták magukat az országos főtáblára. Rajtuk kívül 6-an a Budaörs, a Dunaharaszti, az Ért, a Gödöllő, a Meton FC Dabas és a Monor MB3-as részvevőként várták az első forduló sorsolását, amelyet földrajzi szempontok figyelembe vételével 4 csoportot kialakítva a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága csütörtök délelőtt elkészített. Az első játéknapon összesen 143 csapatár rajthoz és 71 mérkőzésre kerül sor. Az Algyő erőnyerő egyetlen Pest vármegyei párharc jött létre, ezen a Ceglédi Vasutas a háromszoros Pest vármegyei kupagyőztes Gödöllőt látja majd vendégül. A Pest vármegyei érintettségű mérkőzések programja az első fordulóban Fémal Duna Varsány, Sándor Falva, Kalocsa, Felsőpakony Hungarec, Pilis, BKV Előre, Törökszent Miklós, Dunaharaszti, Makó, Meton FC Dabas, illetve Jamina Békés Csaba, Monor. A hivatalos játéknapok augusztus 1-e és 2-a, azaz szombat és vasárnap. A második forduló mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án rendezik majd.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Mi?

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádiód Abasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádiód Abasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány, egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivője. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati országrészben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb.

0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádiódabas, az otthon hangja.
2: Oh, Father, tell me.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
2: Rádió Tavas. Az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését Magyar Péter. Folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Rúf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át és 14-ét javasolta. Ez az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. A módosítás az alkotmányos intézményrendszer működését, a hatalmi ágak közötti egyensúlyt, valamint több kiemelt jelentőségű közjogi intézmény szabályozását érintő rendelkezéseket tartalmaz. Sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után Magyar Péter. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A találkozón Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. A Tesco mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását és pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén, értesült a Financial Times. Az érintett közép- és kelet-európai divízió több mint 22 ezer munkavállalót foglalkoztat és 561 üzletet működtet, és a brit kiskereskedelmi óriás egyetlen számottevő piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül. A Tesco alap megkeresésére úgy nyilatkozott, pletykákat vagy piaci találgatásokat nem kommentálnak. Véradást a híva biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezik. És rájön a szükséges vérkészítmény. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója, az EFOT. A szerdán kezdődött és máig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tópartján tartanak. A tervek szerint további turisztikai és sportprogramokkal bővítenik a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Csökkenti a szorongás szintet és lehetőséget ad a valódi mély emberi kapcsolódásokra a digitális detoxikálás. A kutatások szerint azok a családok és párkapcsolatok, ahol kijelölt telefonmentes időszakok vannak, kimutathatóan boldogabbak.